Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

felsőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menet.

0: maradjál.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Andrét, ez a Rádió Andrét.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna budapesti rádiót? Ha van szexárdi is.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjenek a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, Budapesten egyeztetett az Európai Főügyész hazánk csatlakozásáról. Bocsánatot kért az állam nevében Lannert Judit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyészi nyomozásban hétfő este őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt és társát, akiket bűnszövetségben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség indítványozta mindkét gyanúsított letartóztatását, mivel a súlyos büntetési tétel és a kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt tartani lehet a szökésüktől, valamint a bizonyítás megnehezítésétől. A kényszerintézkedés és elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 2026. október 1-én hoz döntést. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki, az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. A 2022-es tanárkirúgások évfordulóján szeptember 30-án tartott belvárosi megemlékezésen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az állam nevében nem várt módon bocsánatot kért az elbocsátott pedagógusoktól. Az eseményen a polgári engedetlenség és a civil mozgalma kulcsfigurái gyűltek össze a Kölcsey Ferenc gimnázium előtt, hogy megünnepeljék a közös kiállások sikereit és tisztelegjenek a kiálló tanárok előtt. Lannert Judit hozzátette, tudja, hogy még mindig sokan félnek, de arra kérte őket, véleményezzék bátran a tankerületi vezetők elbíráláshoz közelítő pályázatait. Menesztik a NAV bűnügyi vezetői Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően azonban nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja 24.hu. Az uniós tagállamok jóváhagyták az Omnibus X csomagot, amely a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint több ponton gyengíti a peszticidek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok elleni garanciákat. Az új szabályokkal egyes peszticidek engedélye akár 15-25 évig is érvényben maradhat, miközben hosszabb türelmi időszakok és lazább eltérési szabályok is életbe léphetnek. A szervezet szerint különösen aggályos, hogy mindez néhány nappal azután történt, hogy több mint 500 tudó tiltakozott a peszticid szabályozás tervezett lazítása ellen.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A friss reggelt követően délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggel, 6 óra múlt 3 perccel október 1-én új hónapot indíthatunk el közösen. Hát mekkora királyság már. Nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamit horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: csodás csütörtök reggel, tehát az Antrit reggel 6 óra múlt 11 perccel október 1-én. Bizony, új hónapot kezdünk, a szeptember szépen a magunk mögött hagyjuk, és nyilván mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Hát hűvös van. 5 fok környékén alakulunk itt Szekszárdon, tényleg csíp a hideg, úgyhogy egy kabátka az elfér, aztán majd nyilvánvalóan, ahogy egész héten úgy ma is cipelhetjük a hátunkon vagy a kezünkben, mert hogy 25-26 fok lesz majd a maximum, és felhő nem lesz az égen, tehát a napsütésé marad a főszerep ma is, úgyhogy divat tippünk, réteges öltözet, bármit is jelentsen mindez. Térjünk még rá a pollen jelentésre, mert hogy a parlagfű továbbra is közepes tartományban leledzik, illetve a kültéri gombák spóraszáma ismét magas szintet ér el, úgyhogy erre tessék odafigyelni. És akkor az orvos meteorológiát gyorsan nézzük még meg. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérgyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat. Úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket ez ügyben is. És hát egyébként pedig mozduljunk ki a szabadba, mert a napos idő jó hatással lehet hangulatunkra. Jó, így készüljön mára, és akkor lássuk a világot. Elindult Szekszárdon az az energiamenedzsment rendszer bevezetését szolgáló városi projekt, melynek keretében 25 önkormányzati épületben több mint 400 mérő, érzékelő és adattovábbító eszköz kerül telepítésre. A részletekről Berlinger Attila polgármester számol be, ha minden igaz, akkor már halljuk is.
1: 227 millió forint összegű pályázati támogatást nyert el tavaly évben Szekszárd-Medgyógyváros önkormányzata egy energiatakarékossági rendszer bevezetésére. Ez a Dimo Plus pályázati tengely mentén kiírásra kerülő projekt arra nyújtott számunkra lehetőséget, hogy több önkormányzati céggel összefogva egy konzorciumot alkotva, összesen 25 önkormányzati épület vagy a cégeink kezelésébe lévő intézmény terén olyan mérőrendszereket telepítsünk, több mint 400 ilyen okos eszköz beszerzésére is majd lehetőség nyílik, melyek révén egy olyan adatbázis, egy olyan adathalmaz gyűlik össze, amelyből egyértelműen megállapítható ezeknek az intézményeken, ezeknek az épületeknek következő évben történő energiahatékonysági rendszerének bevezetése. Tehát ha ezt lefordítjuk egyszerűbb hétköznapi nyelvre, egyértelműen látható, hogy melyik épület egységnél érdemes napelemes rendszerbe gondolkodni, melyikbe lehet a fűtés korszerűsítés révén nagyon nagy energia megtakarításra jutni, vagy pedig egy későbbi fázisnak is egy nagyon jó elindítója lehet ez, amikor is az energiaközösségek kialakulása révén, akár saját önkormányzati cégeinkkel összefogva, egy olyan energiatárló rendszert is ki tudunk építeni, amely pedig a napközben akár napelemek révén, akár más megújuló energia révén ez az energiatárló rendszer akár a teljes kapacitás saját használatát is lehetővé teszi.
0: Köszönjük Berlinger Attila polgármesternek, hogy beavatott minket a részletekbe. Nagyjából együtt a világról kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előtte meg zenélünk, maradjon velünk!

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és október 1-e van, ugyebár, ami azt jelenti, hogy ma Malvin ünnepelhet. Bizony, bizony, a Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja pedig a Malvine, jelentése a jog barátja. Nem találkoztam még Malvinnal, csak annak idején a nagyszüleim, amikor autóztunk valahol, mindig kiabálták, hogy vigyázz, Malvin, jön a kanyar, innen ismerős a név, de ettől függetlenül sok boldogságot Malvinnak, Ludovikának, Rómeónak, Teréziának, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 1-je szülöttei. Például nagyon híres neves emberek, mint Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész, akit talán leginkább a Szomszédnője mindig zöldebb filmekből, vagy a Dennis a Komiszból ismerhet. Aztán Julie Andrews, Oscar, háromszoros Golden Globe, négyszeres Primetime Emmy, valamint BAFTA-díjas angol színésznő, a brit birodalom rendjének birtokosa. Ő volt Mary Poppins az igazi klasszikusban. Aztán ma ünnepelhet Molnár Piroska, Kossuth díjas magyar színésznő, a nemzet színésze, egy igazi legenda, illetve Brie Larson, Oscar díjas amerikai színésznő szintén, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándékjelent, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban!

és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Csodás csütörtök reggel 6.41-kor október 1-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy, és nem tudom, tudta erre, időszámításunk előtt 331-ben e napon megtörtént a Gaugamélai csata Nagy Sándor és harmadik Dareiosz között. Egyébként ez a csata a makedón uralkodó egyik leghíresebb ütközete, melyben döntő csapást mért az óperzsa birodalomra. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre 1869-be, amikor is az osztrák-magyar monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelező lapok használatát. 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását, 1908-ban Henry Ford bemutatta a Ford T-modellt, talán erről is hallott már, aztán ugrunk tovább 1958-ban, amikor is létrehozták a NASA-t, az nem egy kis dolog, 1971-ben Orlandó városában megnyílt a Walt Disney World, és 1992-ben elindult a Cartoon Network, ami szerintem az én generációmnak az egyik meghatározó rajzfilm csatornája volt. Nagyjából ennyit a múltról, egyébként, ugye, mint azt talán tudja, ma van az idősek világnapja, illetve a zene világnapja szintén, úgyhogy nagyjából ennyit a múltról, meg erről a dátumról, hogy a jövő mit tartogat, arra is kitérünk, hiszen nem maradhat el a horoszkóp a dalok után. Kezdjünk vele!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics, 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérlegnek az anyagiak érdekében a szokásosnál rámenősebbnek és harciasabbnak kell mutatkoznia. Nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy szeliden hagyja, hogy késlekedjenek a nekijáró fizetéssel, vagy a megérdemeltnél alacsonyabb bért kapjon. A skorpiónak valamilyen kihágása miatt könnyen A skorpió valamilyen kihágása miatt könnyen kerülhet konfliktusba a felsőbb hatalmakkal, már semmiképpen se vezessen gyorsan, ne menjen át a piroson, és eszébe ne jusson vezetés közben telefonálni. Amúgy se. A nyilas szerelmes, és emiatt még az eszét is képes elveszíteni. Nem is csoda, a világ olyan ridegnek és megtagadónak tűnik most a számára, hogy muszáj valamilyen másik, mesésebb világba elszabadulnia. A legjobb dolog történik meg önnel, ha szerelembe eshet. A bak egy barátságából titkon szerelem lehet, sőt kiderülhet, hogy a dolog még ennél is komolyabb. Mély lelki barátság is összekötheti önöket, és az üzleti életben, a pénzügyekben is támogathatják egymást. Van azonban valami erőltetett, erőszakos jellege a dolognak, ezt ne feledje. A főnöke vagy a társa is erőszakosabban lép fel a vízöntővel szemben, de valójában az ön szokatlan megnyilvánulásai azok, melyek ezt a furcsa viselkedést kiváltják bennük. Ez nem jelenti azt, hogy bármivel is változtatni kellene, ami önnek kedves új szokás, csak tudjon róla. A halak a munkájában ma nagyon odaadó és lelkes lehet, és ez kétségtelenül a szokásosnál is jobb eredményeket ígér a mai napra. Nem csak a tetteiben, a tevékenységében lehet nagyon előremutató, hanem a munkahelyi kapcsolatai is igen jól alakulhatnak. Így készüljön, zenélünk és folytatjuk a kossal.
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert kifutunk az időből. A kos könnyen elszólhatja magát, vagy összekeverhet bizonyos dolgokat. Egy rossz helyre küldött SMS vagy e-mail leleplező lehet és kedvezőtlen sorsfordulat okozója, ezért inkább ne levélben közöljön titkokat, és élőszóban is csak módjával fletykálkodjon. Bármi van is a világban, a Bika szerint akár össze is dőlhet. Felhőtlen, szerelmes, romantikus hangulatot rajzol az egére a kiegészítő jegyében járó Merkur és a Vénusz együttállása. Az álmai most megvalósulhatnak, még akár valamilyen külföldi utazásra is sor kerülhet. Hoppácska! Az ikrek érzékeny, érzelmes hangulatba keveredik. A múltba való visszarévedése vagy régi emlékek keresése miatt is felkereshet néhány régi barátot, vagy meglátogathat régi kedves helyeket. A múlt most útmutató lehet a jövő felé is, nem pedig puszta nosztalgiázás. Fontos, hogy a rák kifejezésre juttassa hatalmi törekvéseit, de nem mindegy, hogy milyen hangot üt meg a pozícióharcban. Az erőt persze kifejezésre kell juttatnia, de csak akkor lesz sikeres, ha az intelligenciával és szakmai kompetenciával is alá tudja támasztani mindezt. Az oroszlán a jegyében járó Jupiter... Az oroszlánnak a jegyében járó Jupiter megnöveli a jelentőségét és hatalmat ad a kezébe akkor is, ha a szó hétköznapi értelmében semmilyen pozíciója nincs, de ha akar, most megszerezheti. A szűz néha még maga is zavarba jön attól, milyen keményen tudja kifejezni magát. Az erőket megfékezni nem lehet, de jó irányt tud nekik adni azáltal, ha többet sportol vagy kemény munkában vezeti le szokatlan harciasságát. Na, hát akkor most azért volt itt minden a horoszkóban, így készüljön. Itt van már velünk Vali, jó reggelt.
1: Jó reggelt, szia Dávid, szóval utazni fogok.
0: Utazni fogsz, és felhőtlen, szerelmes, abszolút. Romantikus hangulatba kerülsz.
1: Jól van.
0: De örülsz?
1: Igen, abszolút. De jó, mert egyébként tényleg most a Jupiter az oroszlánban van.
0: Hát
1: amúgy.
0: Hazudnék?
1: Nem.
0: Hát most ez úgy hangzik, hogy egyébként szoktam volna kamuzni.
1: Nem, úgyhogy igen. Na, milyen szép naposan kezdjük itt az októberi hónapunkat.
0: Ne tered a témát. Igen, szép, egyébként szép. Nagyon szép napos.
1: De hűvös van, valami 5 fok volt kint,
0: igen,
1: mikor jöttem most reggel. Délután meg jó meleg lesz.
0: Hát ahogy egész
1: de most marad az. A vénasszonyok nyara. Még jövő hétig is azt néztem itt az előrejelzések szerint. Úgyhogy október van, és szélsebesen közeledünk a karácsonyhoz.
0: Na jó, oké, óránk végéhez értünk, tehát érkeznek nem sok a napi ötös tagjai is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy melyik zenei stílus törölnék el a föld színéről, vagy még az emlékezetből is, hiszen a zenevilág napja van. De csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, Budapesten egyeztetett az Európai Főügyész hazánk csatlakozásáról. Bocsánatot kért az állam nevében Lannert Judit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyészi nyomozásban hétfő este őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt és társát, akiket bűnszövetségben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség indítványozta mindkét gyanúsított letartóztatását, mivel a súlyos büntetési tétel és a kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt tartani lehet a szökésüktől, valamint a bizonyítás megnehezítésétől. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 2026. október 1-én hoz döntést. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki, az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. A 2022-es tanárkirúgások évfordulóján szeptember 30-án tartott belvárosi megemlékezésen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az állam nevében nem várt módon bocsánatot kért az elbocsátott pedagógusoktól. Az eseményen a polgári engedetlenség és a civil mozgalma kulcsfigurái gyűltek össze a Kölcsey Ferenc gimnázium előtt, hogy megünnepeljék a közös kiállások sikereit és tisztelegjenek a kiálló tanárok előtt. Lannert Judit hozzátette, tudja, hogy még mindig sokan félnek, de arra kérte őket, véleményezzék bátran a tankerületi vezetők elbíráláshoz közelítő pályázatait. Menesztik a NAV bűnügyi vezetői Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magárendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően azonban nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja 24.hu. Az uniós tagállamok jóváhagyták az Omnibus X csomagot, amely a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint több ponton gyengíti a peszticidek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok elleni garanciákat. Az új szabályokkal egyes peszticidek engedélye akár 15-25 évig is érvényben maradhat, miközben hosszabb türelmi időszakok és lazább eltérési szabályok is életbe léphetnek. A szervezet szerint különösen aggályos, hogy mindez néhány nappal azután történt, hogy több mint 500 tudós tiltakozott a peszticid szabályozás tervezett lazítása ellen.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A friss reggelt követően délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csalás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, október 1-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: No, és akkor hamarosan megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük a zenevilág napja kapcsán, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről és az emlékezetből is. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 12 perccel október 1-én csütörtökön, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről, és akár még az emlékezetből is, mert hogy a zenevilág napja van ma, és hát Vali, tudom, hogy neked mi a válaszon.
1: Hörgös metál.
0: Nem is szólok
1: most egy szót se. Hirtelen ez ugrott be, hát mert így nem értem a zenei értékét, meg amit énekelnek sem, csak ilyen biztos, akinek ez a kedvence, az úgy rendben van ezzel, és érti még akár a szövegét is. Én nem látom értelmét ennek a zenei stílusnak.
0: Jó, pedig aztán...
1: pedig biztos van.
0: Ott van az. Az a helyzet, hogy most nem találom a...
1: Kivel
0: kezdjünk? Mindjárt, még nem találtam igen. meg ők. Megvannak. Igen. Kezdjük Ádámmal.
1: Ádám 57 évesen gondolt egyet, és katonának állt. Kiképzése után békefenntartóként is szolgált Koszovóban.
0: Ne hallgassuk Ádámot.
2: Én nem állnék így ehhez hozzá. Nyilván van olyan zenei stílus, ami nagyon-nagyon messze áll tőlem, most nem fogom elmondani, mert aki szereti, az most miért nem? Mert nem. Tehát én nem. Igazából minden zenének megvan a maga követője, a maga hallgatója. Tehát most lehet leülnék egy fa alá, és elkezdnék egy gumiszalagot kifeszíteni, és azt pengetném, és elkezdnék én orrhangon énekelni. Lehet, hogy nekem is lennének követőim. Aztán lenne 110 000, meg azt mondaná, hogy akkor nem is kegyetek, ilyet hallgatok. Tehát én nem, igazából nem törölném el, hanem meghagynám ezt a nagy változatosságot, hogy bárki bármilyen zenét szeretne hallgatni, hát hallgassa.
1: Azért csak van az embernek egy olyan, ami azt mondja, hogy gyorsan kikapcsolom a, nem tudom, a rádiót, tévét, bármit, amit meghallok, és akkor nem hallgatom tovább. Biztos van olyan, ami irritáló szerint. Neked van ilyen, Dávid? Ajaj, jó, mondjuk te ilyen speckó vagy, tehát hogy így eléggé szelektív vagy.
0: Speciális vagyok, azt
1: igen, abszolút, szépen. Igen. Jó, tudom, te szereted a hörgös metált, én nem.
0: Én szeretem a hörgös metált. Én például nem szeretem ezeket a gagyi magyar...
1: Ilyen tingli-tangli?
0: Tingli-tangli, igen.
1: Semmit mondom.
0: Ez a TNT-féle.
1: Semmit mondom.
0: Az például nekem olyan, amit te mondasz, hogy én leértem a szövegét, csak nincs mit rajta értem.
1: Így van.
0: Meg a zenében sincs minek nagyon örülni. No, köszönjük Ádámnak, folytassuk Borival.
1: Bori pedagógus, aki gyerekek között éli mindennapjait, egyébként pedig 4 gyermek anyukája.
3: Zenei stílusokat tekintve én nem vagyok ilyen bekategorizáló típus, hogy ezt nem szeretem, azt szeretem. Én minden egyes zenei stílust meghallgatok, ha kevésbé tetszik, akkor maximum többet nem hallgatom. De azt nem mondanám, hogy eltörölném a felszínről is, mert hogy lehetséges, hogy éppen valakinek azt tetszik. Tehát lehet, hogy ő abban találta meg a zenei ízlését, vagy a zenei mondani valóját. Én mindenevő vagyok, tehát én bármit szívesen hallgatok. Ha nem tetszik, akkor legfeljebb csak egyszer, de én így vagyok ezzel.
1: Nagyon szó szerint értették a kérdésedet, Dávid, a napi ötös tagjai, mert itt igazából az lett volna, hogy na, nek a te számodra melyik az a...
0: Most nem csak az, hogy lehet így is érteni, lehet úgy is érteni, hogy melyik az a zenei stílus szerintük, vagy szerinted, ami mondjuk káros.
1: Káros?
0: Például káros.
1: Például a hörgös metál.
0: Abba mi káros van?
1: Hát miért? Nincs értelme.
0: Dehogy nincs értelme. Sokkal több értelme van, mint a mai érzéknek, mi az tinisztároknak a félig angol, félig magyar halandzsa, és
1: igen, de annak közben a szövegének nincs értelme.
0: Elképesztően tűrhők és tahók vagyunk.
1: De a zenéje az meg ilyen...
0: Groteszkek és undorítókat beszélünk.
1: És akkor de a zenéje az olyan dallamos, és a zene miatt hallgatom, jó, nem dallamos, a szövege miatt.
0: Közben meg össze-vissza mérgezi a kultúrát. No, köszönjük akkor Ádámnak és Borinak is, hárman vannak még. Zenélünk és folytatjuk. Andrét!

0: 7 óra múlt 22 perccel október 1-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk gyorsan a mai napi ötösünket, hogy ketten már megosztották velünk, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről és az emlékezetből is, pontosabban nem osztották meg velünk, megtartották maguknak, vagy azt mondták, hogy nincs ilyen.
1: Így van.
0: Így van. Nagyjából. Folytassuk Nagy Sasival.
1: Sasi sokat járja a város, mindig tanálkozik ismerősökkel is, akikkel mindig szívesen megáll beszélgetni.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ez egy elég érdekes kérdés, de az az igazság, hogy én mindenféle zenei stílus szeretek, ami harmonikus, ami dallamos, tehát teljesen mindegy, bármilyen lehet az operettől a kezdve minden, van mondani való, ugye ne adj Isten, még a szövegét is értjük, akkor én szeretem, de nem tudok olyan stílus mondani, én leginkább a dallamos zenét szeretem, az az igazság. De hallgatni is, táncolni is rá, meg hát egyáltalán.
0: Dallamos.
1: Igen.
0: Bolondos dallamos.
1: Sokszor elég az, amikor ugye az ember nem akar figyelni a szövegre, vagy úgy nincs nincs kedvezés, elég, ha csak a dallam jó. És olyan kis tingli-tanglis, kis lájtosan.
0: Háttérzaj,
1: igen. Annak tökéletes, így van.
0: Ennyire akarnak, bármi lehetne.
1: Lehet. Hát kinek mi? Igen.
0: Jó. Igen. Köszönjük a Nagy Sasinak is. Ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8:01 október 1-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már ugye megosztották velünk, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről, és még az emlékezetből is, vagyis hát pontosabban nem osztották meg velünk, de hát ha majd Niki.
1: Niki hangját sokszor hallhatjuk a rádióban, főként a sporthírek kapcsán, kajakedző és egy nagy lányanyukája.
0: Na, hallgassuk!
2: Nagyon sok mindent hallgatok, sokrétű zenei műfajt, ami nagyon távol áll tőlem, az az a metálos, kemény rockos hangvitel, úgyhogy azokat én mellőzem, de olyan nincs, amit törölnék.
1: Jó, egy kicsit erős ez a törölni. Lehet, hogy úgy kellett volna megfogalmazni, hogy mi az, amit nagyon nem kedvelsz.
0: Nem. Direkt volt töröljük. A szélsőséges hát a kérdés feltevés.
1: Metál. Hát a rock azért az más, azért szomorú. A rock azért az tud jó lenni.
0: No, de majd hát, ha Balázs az én emberem lesz.
1: Na, Balázsnak van egy Zserbó nevű tacskója, aki nem szereti a hölgyeket, és gerjed az orrokra.
0: Na, hallgassuk.
3: Figyelj! Tegnap pont, ugye vannak ezek a, én öreg vagyok, és én nem nagyon ismerem ezeket a Dash, meg ezeket a mostaniakat, és Edina, a barátnőm pont mutatott egy Dash számot. Hát ez annyira szar! Így hallgattam az autóba, és így elkerekedett a szemem, hogy nem hiszem el, hogy ez valakinek a világon tetszik. Mert az ariai szar szerintem, a Well Hello, tehát nem ismerem a teljes lemezeket, de egyáltalán nem gondolom, hogy nekem teljes lemezeket kéne hallgatnom tőlük, mert hogy biztos vannak meglepetések, és biztos van olyan szám, ami tetszik. Tehát azért szoktam azért olyan zenéknek örülni, ami egyáltalán nem olyan, mint amit mi játszunk, tehát rock. Szóval ilyen új, van ez a Blinding Light, a Weekend-től, meg ilyenek, hát aztán nem szenzációs, de szerintem ez a Dash, meg ezek a mostani, ezek a fú, de rosszak! Jaj, de rosszak. Ja, Well Hello, vedd meg nekem a várost, az nekem tetszik, pedig az is ilyen, nem olyan, mint a Dash. Na, szóval törölném.
1: Na, Balázs, a te embered, látod? Igen, akiket ő említett, így én azért Well Hello-t kihagynám, mert én is bírom őket. Így egy kapta fájra készültek egy kicsit, nem így a mai...
0: Hasonló, nagyon hasonló. Egymástól vesznek ötleteket, mondjuk.
1: Igen. Még a Judló is ilyesmi, nem?
0: Hát azért az más.
1: Azért más.
0: Azt mondja, az újabbak, mint a Blinding Lights 2020-as dal, Balázs.
1: Az igen. Hát jó, 6 éves. Na, igen.
0: Hát csak mondom, a mai világban ez már matuzsálem.
1: Na, és ő kimondta, ő törölné ezeket a dalokat.
0: Pacsizunk majd egyszer, hogy találkozunk. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu. Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán híd karbantartás miatt lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, így a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton továbbra is kaszálnak, Szekszárd térségében a 140-es és 160-as kilométer között napközben útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett dolgoznak. Az 55-ös főúton pedig Belteszék közelében aszfaltozás kezdődött, így péntekig a 121-es és a 122-es kilométer között félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek, illetve továbbra is az 56-os főúton Szekszárdon a vasút állomásnál a 4-es kilométernél gyalog átkelő helyet építenek, útszükületre kell számítani.
0: Így van, köszi Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Sport utcában történt valami, mert hogy ott valami kis dugó alakult ki, nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet az oka, ha ön tudja, akkor mondja el nekünk a 74-444-en. Ezen túl pedig az Arany János utcában van némi torlódás, a Mátyás királyban szintén, és nyilvánvalóan a Fő utcán is, egy a kórháztól csatárig, egy picikét az imént piroslott a térkép. Ezen túl viszont szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen körültekintően, óvatosan, a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk!
4: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, pontban 3-4-8-kor október 1-én csütörtökön, szóval akkor most Vali és a titok következik.
1: Eléggé hűs van odakint, így ahogy az előbb kint voltam a stúdió előtt. 6 fokot írnak most, és
0: igen,
1: van egy telefonunk. Na.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élő adásban van.
2: Szép jó reggelt kívánok, ez a szenei stílus egy-két
1: jó szó. Reggelt.
0: Élőben van.
1: Élő adásban tetszik lenni.
2: Nagyon szépen köszönöm. Na, azt szerettem volna mondani, hogy mindenféle zenei stílust nagyon kedvelek. Ez lehet komoly zene, jazz, pop, rock, bármi. Hát azt szerettem volna mondani, hát mind a Queen is, ahogy az operával nemesítette, közösítette, vagy Tina Turner a duettet énekelt az olasz énekessel. Ezek nagyon szép, ritmikus, mondani valója van a zenének, de nekem az a herótom, mikor egy új együttes egy régi számot felújít, és annak már nem az a hangzása.
1: Igen.
2: Szerintem minden az eredetibe a szép, úgy, ahogy eredetileg megalkották. Én azt akartam ebben mondani, hogy ezt nem engedném, hogy ilyen fölkapott új kis együttesek, nem is tudom milyen számokat csinálnak egy gyönyörű slágerből, vagy egy gyönyörű nótából, vagy bármiből.
1: Hát igen,
0: találkoztunk már
1: érthető,
0: többen is.
1: Hogy igen.
2: Minden végül is tényleg úgy, ahogy megszületett, ahogy meg lett alkotva, az úgy gyönyörű, úgy hangzatos, úgy szép. Az ember ki tud alatta kapcsolódni.
1: Igen. Köszönjük szépen a telefonát.
2: Nagyon
1: köszönjük.
2: Szép napot kívánok.
1: Legyen önnek is. Viszont hallásra.
0: Minden jót. No, hát na. Igen, a fellogozások szóba se kerültek, pedig
1: igen,
0: aztán tényleg
1: igen,
0: ott vannak,
1: igen,
0: hogy jaj. No, és akkor térjünk rá akkor az időjárásunkra.
1: Napos meleg lesz a délutánunk, csapadék nem várható, szél sem lesz jelentős, nagyon felhők sem lesznek az égen, 25 fok lesz a maximum ma, úgyhogy így folytatódik a vénasszonyok nyara, indián nyár. Reggel jól fel kell öltözni, és hát délután pedig vinni magunkkal a kabátket, hogy nézem, most meg éjszaka már 3 fokig visszahűl a levegő, úgyhogy éjszaka az hűvös lesz.
0: Így van, így készüljön tehát mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, divattépünk nyilvánvalóan a réteges öltözet. Igazából ugye a kültéri allergén gombák azok, amelyek problémát okozhatnak, hogyha allergiásra, emellett pedig hát ez a majd a délelőtti melegedés lehet még problémás az orvos meteorológia szerint, de hát tudja jól egész héten ezt szajkózzuk mi is itt bent, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, az óránkat biztos.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8 óra október 1-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és érkezett egy telefonunk egy útinfóval, úgyhogy hallgassuk meg, hogy merre kell nagyon-nagyon figyelni.
1: Közlekedési infót szeretnék.
2: Jó reggel.
1: Beszélve, ha van rám mód és lehetőség.
0: Hogyne, persze, hallgatjuk.
1: Jó, Pásztánkerti elágazótó Paks irányában egy, nem tudom, vagy szarvas vagy őznek a tetene üttetszik a út közepén, és elég baleset veszélyes.
0: Hát, hát figyeljen oda a Pásztánkerti pihenőtől Paks irányába, mert hogy hát útakadály.
2: Igen, nehogy baleset történjen.
0: Szépen mondani, úgyhogy figyeljen oda. És akkor összegezzük az óránkat, a napjötös tagjait kérdeztük ugyebár arról, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről és az emlékezetből is.
2: Hát a legtöbben kicsit azért
0: visszafogták
2: magukat, és azt mondták, hogy hát igazából semmelyiket, mert hogy mindenkinek van fogyasztója, mindegyik zenei stílusnak, de Balázs volt az, aki azt mondta, hogy hát, hogy nem is tudom, ezt a mai modern, ahogy ezt így lehet fogalmazni, de...
0: Des Azaria került elő, azt hiszem.
2: Igen.
0: Ez az új hullám.
2: Igen, de közben volt egy telefonunk, mert hogy el is feledkeztünk arról, hogy ugye feldolgozások vannak, és a betelefonáló úriember azt mondta, hogy hát ő nem hagyná azt, hogy a régi jó hangzású dalokat újra feldolgozzák, mert hogy elveszítik eredeti minőségüket, vagy eredeti hangulatukat.
0: Igen. Hát ez mondjuk igen egy veszélyes terep. Főleg, hogyha mondjuk még műfajt vagy stílust is váltasz.
2: Ez közben. A rokkosítunk egy, nem tudom, egy vagy mondjuk
0: ugye van a Queennek van egy feldolgozása, ami, ami már inkább ilyen nu-szerűen kicsit ilyen rappelős.
2: A Queennek?
0: Hát egy Queen dalt dolgoztak, ja, most nem teszem be a zenekar neve, igen, de hogy az igen, még igen. Már ilyen nu-rokkos, vagy ilyen rappelősös sztori, hát köszönöm szépen.
2: Igen, de egyébként a zenében is azt mondják, hogy nincs új a nap alatt, hogy szinte a mai zenéknek a nem tudom, 80-90%-a valami régihez nyúlik vissza mindig, hát és onnan veszik az alapokat.
0: Dua Lipa csinált ez a Future Nostalgia albuma, az például mind ilyen, hogy bizonyos
2: ilyen 70-80-as évek, ilyen diszkó stílus, vagy még régebbi.
0: Igen. No, nagyjából ennyi fért bele, köszönjük a napjátos tagjainak a közreműködéseket, és a telefonokat is köszönjük, az útinfót is, ahogyan a napjátos témához való hozzászólást, kommentet is. Hát a következő órákban is maradunk a zenénél, hiszen a zenevilágnapja van ma, hát különböző módokon próbáljuk majd megértelmezni ezt az egész zenét, de például, hogy milyen zenét hallgattunk régen, amit ma már nem, vagy melyik dal repíti vissza valahová, amire kedvesen emlékszik. Beszéljünk a zenéről a 744-444-444-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az újgörögi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Drámai apadás várható a Dunán. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. A folyamatos aszály miatt újabb történelmi negatív rekordot dönthet a Duna vízállása a hétvégére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint Budapestnél a vízszint a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti, ami alacsonyabb lenne minden korábban mért értéknél, számolt be az Időkép. Szerda délután 6 cm-t mutatott a budapesti vízmérce, a hivatalos előrejelzés szerint pedig csütörtökre nulla alá, a hétvégére pedig mínusz 8 cm közelébe süllyed a vízszint. Pakson várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a folyó, itt azonban az augusztusban megépített fenékküszöb miatt nincs közvetlen veszélyben a mínusz 140 cm-es korábbi rekord. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem keresetét, és jogszerűnek ítélte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok uniós forrásainak felfüggesztését. Az ítélet indoklása szerint a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlen kockázatot jelent az uniós költségvetésre, valamint a jogállamiság elveire. A bíróság rámutatott, hogy az átláthatatlan működés az olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket is veszélyezteti, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok finanszírozása és hallgatói kiválasztási folyamatai. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a Pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható, számok több mint 12%-kal mérséklődött, Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szinttől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban.
4: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A friss reggelt követően délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, október 1-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugye itt van Vali is, jó reggelt még egyszer.
2: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk a zene, mert hogy egyrészt rádióban vagyunk, másrészt a zene világnapja van, úgyhogy beszéljünk a zenéről, mit művel velünk a zene, illetve van-e ma valami dal, ami rögtön visszarepíti az időben, és így tovább, zene. 74-444-444, tudja jól, beszéljük meg.
3: Ez az Antrit reggel.
4: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antics reggel 4:09-kor, október 1-én csütörtökön, és hát akkor mai témánk ugye a zenevilágnapjához kapcsolódik. Mielőtt viszont rátérnénk, ugye volt egy útinfónk, amit talán fontos lehet még egyszer.
1: Közlekedési infót szeretnék.
2: Jó reggelt!
0: Hogyne, persze, hallgatjuk.
1: Jó, Pásztánkerti elágazótól Paks irányában egy, nem tudom, vagy Szarvas vagy őnek a tetene itt tetszik a út közepén, és elég balesetveszélyes.
0: Tehát tessék ott figyelni azon a szakaszon. És akkor mai témánk a zene. Nyilván a napjaiatos tagjaival is zenéltünk egy picit, mert hogy a zenéről beszéltünk.
2: Igen, a
0: és most is beszéljünk tovább a zenéről, mert hogy a zenevilágnapja van. És a zene egy olyan dolog, nem? Ami észrevétlen is ott van, minden van. Percben, minden
2: akkor
0: pillanatban.
2: Akkor is, hogyha nem akarjuk, vagy nem tudatosan ülünk le zenét hallgatni, hanem úgy mindenhonnan árad felénk a zene. Egyébként itt kicsit át körüljárhatnánk azt, hogy mit is tartunk zenének, mert most az ember kiül a természetbe. Szerintem a természetnek is például van egy zenéje. Ha most így nagyon egy másik irányba megyek el például. De nyilván ez a zenevilág napja nem erről szól. Tehát a madárcsicsergés is lehet egyfajta.
0: Gondoltam, a madárcsicsergés, a levelek suhogás.
2: Például. Igen.
0: Tücsök ciripelés.
2: Igen. De egyébként ezt a zenevilág napját már 1975 óta ünneplik, mégpedig Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére.
0: Világhírű hegedűművész.
2: Kezdeményezésére az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsa 1975-ben hirdette meg ezt a világnapot, ugye hát azzal a céllal, hogy hát a zene mindenkihez eljusson, ugye, és tisztelegni a zene legnagyobb, vagy hát a zeneművészet legnagyobb alakjai előtt is.
0: Hát vagy mindenkinek csak a zene előtt, tehát hogy tök mindegy szerintem ilyenkor, hogy milyen stílusról van szó, milyen előadókról van szó, a lényeg, hogy szóljon a zene.
2: Így van.
0: Ugye, és hát volt erről szó, hogy itt Szekszáron is van ünnepelve a zenevilágnapja.
2: Ma is lesznek programok ezzel kapcsolatban, de akkor erre.
0: Lehet, mert erre majd kitérünk később, meg majd lehet menni zenét hallgatni az utcán. Mindig van, tehát amikor mondjuk egy utcazenész mellett elmész. Nem? Akkor is arra egyfajta hangulatot magának
2: abszolút.
0: Az utcának, magának
2: igen,
0: az utca részletnek,
2: igen,
0: meg magának a sétának is. Vagy csak úgy elmész mellette, és valami, olyan, mint hogyha az életednek lenne egy aláfestő zenéje olyankor.
2: Ó, ez jó,
0: mint
2: igen.
0: Mint hogyha egy filmben lennél.
2: Hogy így mész az utcán, és közben hallod így a kicsit háttérbe elmosódva azt a zenét, amit igen. Éppen ott játszanak. Igen. Aki hallja, mert hogy hát nyilván nagyon sokan úgy közlekednek az utcán, hogy mondjuk füldögő a fülükben, és ugye a kis saját zenei listájukat játsszák le. Azt mondjuk elmondhatjuk, hogy a zenehallgatás az egy kikapcsolódás. Persze. Elsősorban, meg hát ugye szórakozás is, relaxáló is tud lenni. Kicsit kizökkent ugye a mindennapi gondokból, meg bajokból.
0: Na hát mondja el nekünk, hogy önnek mit jelent a zene, van-e valami olyan dal, amihez emlék kapcsolódik, ami rögtön visszarepíti az időben, vagy beszéljünk arról például, hogy mi volt az első kazettája, lemeze, CD-je, akármije, amit akár kapott, vagy akár maga vásárolt, mi volt az első koncertélmény, mit jelent a zene? 74-444-444.
3: A hangkedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 8:30, ez az Antrit reggel október 1-én, és ugye zenéről beszélünk, most pedig korábban előjött a feldolgozások.
1: Igen.
0: Most hallottunk egy feldolgozás a Limp Bizkit-től.
1: Feldolgozás?
0: Természetesen feldolgozás.
1: Én nem ismerem nagyon így az eredetieket, ezt a dalt egyébként nagyon szerettem, szerintem ez egy nagyon jó kis dal, vagy legalábbis a hangzása.
0: Ha jól tudom, igen, akkor a The Who-nak a az eredetie a Behind Blue Eyes, azt lehet, hogy ők is feldolgozták valahonnan, nem vagyok benne biztos.
1: Uh-huh.
0: Nem. Ők, az ő daluk. Na, de hogy itt van egy feldolgozás, ami szerintem lehet, hogy népszerűbb ma, mint az eredeti.
1: Igen, mert azért az a korosztály nem biztos, hogy ismeri, vagy hát nem tudta hallgatni nyilván az eredetit, és akkor visszanyúlnak ugye a zeneszerzők, az alkotók kicsit átformálják, kicsit a mai évekre, vagyis hát a mostani időszakra, vagy a mostani generációra szabják.
0: Inkább.
1: Mondhatjuk ezt is.
0: Igen.
1: És meg akkor jöttek olyan feldolgozások is, ugye, hogy például költőknek verseket dolgoztak fel, ha már itt a feldolgozásokról beszélünk.
0: Hát az... ott is azért van minőségbeli szakadék egyesek,
1: igen,
0: között. Viszont ugye a Zene Világnapja kapcsán beszélünk mindenről, és az előbb már felpromóztuk, bepromóztuk picikét, hogy Szexhálón vannak programok. Például 14:30-kor a Liszt Ferenc téren térzene lesz ma a Szexhári Ifjúsági Gitárzenekar és a Szexhári Ifjúsági Vonószenekar közreműködésével, aztán 15:30-tól lesz az Agora sétányon, tehát a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál ismét zene, ifjúsági fúvószenekar Szexhárd ad zenét, és 17 órakor pedig a Tücsök Zenés Színpad műsora lesz ugyanott.
1: Így van. És a Művészetek Házában pedig este 6 órától Szexhári Kamara Zenekar és a Pécsi Vonosok ünnepi hangversenye lesz.
0: Így van, az is lesz, úgyhogy itt Szexhárón is lehet ünnepelni a zene világnapját. Az előbb már beszéltünk róla, hogy az utcazene mennyire jót tenni egy picit a léleknek is, mikor csak úgy sétafikálunk. Na de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent a zene. Hát Vali, neked mit jelent a
1: mit
0: zene?
1: Mit jelent a zene? Ez nehéz egyébként, nagyon nehéz. Én nagyon rá tudok hangolódni, nagyon el tud repíteni egy teljesen más világba. Sok esetben segíti az önismeretet szerintem, sok esetben ráviszi az embereket, a saját magamat esetleg olyan érzésekre, amivel mondjuk nem szívesen nézek szembe. Mondjuk olyan kicsit szomorú, vagy kicsit mélyebb zenék, amiknek olyan mondani valójuk van ráadásul, mert én szeretem érteni a daloknak a szövegét, ami így rávilágít dolgokra. De ez is hangulatfüggő, éppen mire van szükségem.
0: Egyértelmű. Van valami dal, ami rögtön, nem tudom, előhoz belőled csomó mindent?
1: Van, csak ezt most nem tudom fejből most hirtelen egy eszembe jutott, de annak most nem tudom hirtelen a címét mondani. Egyébként te hogy állsz például komoly zenével?
0: Szeretem.
1: Tényleg? Tehát ezt szereted a klasszikus komoly zenét?
0: Igen. Hát nyilván bizonyos szegletét, alapból kicsit borongósabb vagyok, tehát az ilyen nagyon vidám, cicomás hegedű játékot annyira nem kedvelem, sőt, egy kicsit zavar is, de simán nem vagyok komoly a komoly zenével, is, egyértelmű. Mi az első lemezed, kazettád, CD-d, akármi, amire emlékszel?
1: Hú, Szandi kazettám biztos, hogy volt, és akkor Szandi. Nagyon cikinek tartottam, most már így elmondhatom, az biztos, nekem kazettáim voltak, de az hagyja, mi másoltunk kazett, 2 kazettás magnó volt, és akkor kaptam kölcsön, és akkor átmásoltuk, hihetetlen, tehát egyik kazetta szalagról a másikra átmásoltuk, CD-m is nagyon sok volt, egy idő után, most így próbálok visszaemlékezni, nem nagyon emlékszem, de nekem most a Szandin nevez, de azt hiszem.
0: Azon kazagok, hogy eszembe jutott, hogy kaptam, ugye gyerekként kaptam egy Walkman-t.
1: Ó, az nekem is volt, igen.
0: És kaptam hozzá egy kazettát, Hupikék, Törpikék kazettát.
1: És az mi volt? A mesét mondták rajta?
0: Nem,
1: a zene volt, énekeltek.
0: A feldolgozások voltak, Hupikék, Törpikés feldolgozások voltak.
1: Nagyon jó.
0: Aztán pedig találtam egy tankcsapda kazettát másoltan, és akkor onnan igazából elindultam.
1: Én Pokolgépet hallgattam például, még kazettáról.
0: Az CD-n.
1: A kazettáról, de azt is úgy, hogy másolva kaptam valakitől.
0: Na, önnek esetleg van-e valami ilyen Szandi vagy Hupikék-Törpikék?
1: Zoltán Erika kazettám volt még.
0: Na, valami ilyesmi szintű első kazettája, CD-en, lemeze. Beszéljünk róla 744-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.
6: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: amelyik ilyen letöltő programban hallgatunk, de azért élőben hallgatni egy koncertet, és az legyen akár egy ilyen mostani modern előadó, vagy egy komoly zene, vagy egy 2 éve volt lehetőségem menni egy jazz koncert, uh-huh. vagy hát itt a Szexuális Jazzben, vagy nem is tudom most a nevüket, és olyan volt élve, hogy életem élménye volt. Aha. De annyira jó volt hallgatni, a Babisban volt egy ilyen program, teljesen más a hatása élőben hallgatni a zenét.
1: Hát és először, amikor először elkeveredsz egy koncertre, ugye, akkor meg aztán végképp ott van ez az elképesztő meglepődés, vagy meglepetés, hogy mi? Jó, ez ilyen? Ez ilyen is lehet? Igen, amúgy, ilyen. Hogy érzed itt belül a gyomrodban, a tüdődben, a szívedben.
0: Hogy az egész lényedben,
1: hogy,
0: nem?
1: Hogy dobog, és hogy lüktet, és nem
0: ahogy
1: tudom.
0: Ahogy ezt legutóbb is átéltük, igen, a születi napokon.
1: Hát egyébként ugye az a nem mindegy, hogy milyen a hangszerelés.
0: Az nagyon szerintem. Fontos.
1: Meg például, én nem vagyok ez a nagy koncertre járó, de nagyon-nagyon pozitív meglepetések uh-huh. értek különböző olyan előadóknak, akiket amúgy nem hallgatok, de valahogy oda keveredtem, mert valami fesztivál, vagy akármi, uh-huh. és hogy egészen más, és jó.
0: Nekem volt ilyen, hát ilyen próbálkozásom, hogy én megtanulok csellózni, tehát hogy én wow. jártam zeneiskolába, akkor volt ez a fajta, ne neves Dávid, hogy akkor mindenki ugye elkezd járni zeneiskolába, szolfézsórára, zenét, tanul valami hangszert, és én a csellót választottam, hát nem voltam túl sikeres, a szolfés sem szerettem, meg kell valljam őszintén, és akkor így éreztem azt, hogy én elég, ha én csak hallgatom, de, de nem szeretnék így zenélni. De, hogy, és én nagyon csodálom a zenészeket, főleg a gitárosokat, egy-kétszer próbáltam egy-két akkordot lefogni. And és az, mire egy úristen, hogyan kell lefogni, és akkor belegondolok, hogy azok a gitárosok, hogy micsoda gitárszólót tudnak nyomni, hát ez tényleg művészet.
1: Igen. Én basszusgitározni kezdtem el, igen. már így felnőttként, autodidakta módon uh-huh. próbálkoztam, kemény 2 dalt tudtam megtanulni, azok is nagyon egyszerűek voltak, de alapból, mikor elkezdett gitározni is, ugye megpróbálod lefogni, hát fáj.
0: Igen.
1: Fizikai
0: igen.
1: fájdalom, hogy lefogni a húrokat, pláne utána még akkor gyorsan pattog.
0: A zongora még egy olyan hangszer hát, egyébként, amikor így a kezükkel és az egyik kéz ezt játszik, a másik kéz azt játszik, tényleg hihetetlen és elképesztő.
1: De most jó, kiemelünk egyet, de most egy dob, például, akkor mind a 4 végtagod más csinál.
0: Más csinál, igen. Nagyon tudom csodálni egyébként a zenészeket.
1: Bizony, és hát tényleg ott van a mindennapokban, úgyhogy reméljük, hogy minél több jó zenészünk lesz a továbbiakban, és zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 9 óra október 1-én a csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor összekezdjük picit az óránkat. A zene világnapja kapcsán beszélgettünk nyilvánvalóan a zenéről, hogy mit is jelent, hogy miért jó, miért fontos, és miért kell az, hogy egyre több és több jó zenész legyen a világon.
1: Igen, és hát ugye ne felejtsük el, hogy azért létezik élő zene is, és hogyha van lehetőségünk, például ma a Babismiek Kulturális Központ ingyenes programokat kínál, és élőben lehet hallgatni akár a Művészetek Házába, akár a Sétatéren a zene világnapján.
0: Így van, úgyhogy hát sétáljon ki délután, és akkor hallgassa a zenét. Ennyi fért nagyjából bele, hogyha minden jól megy, úgyhogy köszönöm, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek!
0: Szia-szia! A folytatásban pedig, hogyha már programok, akkor folytatjuk a programozást, mert hogy Gödrey Zoltán, a Babismiek Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője érkezik majd hozzánk. Biztos, hogy rengeteg program van, úgyhogy a hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem!
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: www.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Sokat költenek rá, mégis rossz állapotú a közúthálózat. Lezárult a faki termelési moratórium, túlélte a kivégzését egy 50 éves nő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország éllovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítési utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladatának nem az új költséges hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a faki termelési moratórium. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor palota tájékoztatása szerint, bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott két halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután két fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville-i Riverbend maximum börtönben. Pályk jogi csapatának orvosszakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pike lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
6: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel. Október 1-én 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és már meg is érkezett hozzánk Gödrei Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
7: Jó reggel kívánok, köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat is.
6: Na hát biztos, hogy rengeteg mindennek készültök, ezeken majd szépen végigmegyünk, mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8 perccel október 1-én a csütörtökön, ez az Antik reggel, és akkor megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, mert hát azért van program bőven.
1: Bizonyán van program bőven, sőt, még így a mai napra is jutott program bőven. Mielőtt még így nagyon-nagyon belekezdenék, és elmondanám, hogy mi a legaktuálisabb, akár már a mai nappal kapcsolatban is, engedjék meg a kedves nyugdíjas szépkorú hallgatók, hogy innen is nagy szeretettel köszöntsem őket a magam és a kollégáim nevében, és nagyon-nagyon sok jó erőt, egészséget kívánjak nekik. Azt gondolom, hogy vastagon megérdemlik. Nagyon sokat tettek értünk, nagyon sokat tettek mindenkiért, nem lennénk nélkülük, nem csak abból az értelemben, hanem egyszerűen az útmutatásuk, az iránymutatásuk, a bölcsességük, a segítségük nélkül egyszerűen nem létezhetnénk. Nagyon-nagyon sok jót adnak nekünk, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok jót kívánok nekik. A másik, ami aktuális, az az, hogy ma van a Zene Világnapja. Előtte viszont mielőtt elmondanám, hogy ma október 1-én a Zene Világnapján milyen programok várják az érdeklődőket, ma fordul a mozi is. Október 1-e van, október 1-ő csütörtökje van már mindjárt. Brad Pitt filmjével, a Vadon szívével indul a hónap, aztán jön a sokak szerint az eddigi leges legjobb a Kaptárfilm.
0: Aha.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon dicsérik. Természetesen rajzfilmekkel is jövünk hónaptól, ez a Macskák a múzeumban, 2 Egyiptom kincsei, de jön Tom Cruise új filmje Alejandro González Iñárritu rendezésében, a Digger, úgyhogy de lesz még amerikai krimink is, a Verity, és többen kérdezték, hogy lesz-e a Találkozás a Buddhával című dokumentumfilm. Lesz. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre is az érdeklődőket, ahogy a múlt hónapban elmaradt, de most ebben a hónapban pótolt 10 éjszakás kaland című magyar vígjátékra is, és a nagyon-nagyon dicsért Elfelejtett sziget című animációs kalandfilmre is, és még nagyon-nagyon sok minden más filmmel jövünk. Mindig ezt szoktam mondani, most is ezt mondom, jó kis erős mozis októbernek nézünk elébe. Csak ha nézzük a mai napot, ugye ma van a Zene Világnapja, együtt ünnepeljük a lelket simogató, szívet megnyugtató és a mindig minden körülmények között a lelkünknek jót tevő zenét. A programok a Zene Világnapján 14 óra 30 perckor indulnak a Liszt Ferenc téren a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar és a Szekszárdi Ifjúsági Vonószenekar közreműködésével hallhatnak majd az érdeklődők egy koncertet. A zeneiskola rácsatlakozott a mi programunkra, szeretettel köszöntjük őket, és ők indítják a délutáni zenei etapot. Nálunk az Agora sétányon, a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál pedig a Kolozsvári Gábor vezette ifjúsági fúvózenekar Szekszárdot köszönhetjük 15 óra 30 perckor. 17 órakor az Agora sétányra érkezik a Tücsökzenész színpad, a Béresné Kollár Éva vezette Tücsökzenész színpad, amely egy nagy sikerű etapján, a Gemenc hangja 2026-os megmérettetésen van túl, ez ugye múlt héten szombaton volt.
0: Bizony.
1: A Művészetek Házában pedig a Földesi Lajos vezette Szekszárdi Kamara zenekar és a Pécsi Vonósok ünnepi hangversenyére kerül sor, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Művészetek Házába, meg hát nem csak a Művészetek Házába, hanem a különböző elmondott helyszínekre, Liszt Ferenc tér, Agora sétány, úgyhogy azt gondolom, hogy egy tartalmas, és hogy stílusosan mondjam, ritmusos és dallamos napnak nézünk elébe, és hát a zene vonalán pörgünk tovább egyébként a következő napon is, hát mivel lehetne elindítani a hétvégét, hogyha nem egy élő abbasóval. Érkezik az Abbaszolód zenekar, hogy egy kiváló koncertet tartson október 2-án pénteken este 7 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termébe. És hát mivel jöhetne egy Abba zenekar, hanem a Mamma Mia filmek slágereivel, bizony. Úgyhogy az Abbaszolód zenekar Mamma Mia slágereket fog játszani majd az érdeklődőknek, de szerintem belefér majd abba más is. Egyébként az Abba World a legjobb Abba cover zenekarnak minősítette ezt a csapatot. Több mint 800 fellépésük volt már Európa számos országában az elmúlt időszakban, úgyhogy most jönnek hozzánk is Szekszárdra, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt erre a nem mindennapi koncertre a színházterembe.
0: No, akkor a zene az így kifújt, vagy nem, de egyébként igen. Mi zenélünk, aztán pedig rátérünk október 6-ára, ha minden jól megy, úgyhogy maradjon velünk.

0: 4:10 múlt 1 perccel október 1-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Megvoltunk a zenével, úgyhogy Aradi Vértanúk emléknapja, gondolom.
1: Igen,
0: a folytatás.
1: Igen, folytatása következik október 6-án, így van, az Aradi Vértanúk emléknapján. Itt irodalmi megemlékezésre kerül, és ugye maga az ünnepé a Béla Király téren lesz, az 1848-49-es emlékműnél. A Béla Király téren irodalmi megemlékezésre kerül sor a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló általános iskola, ami és gyakorló volt a diákjainak előadásában, majd szalagkötésre kerül sor az Aradi Vértanúk emlékfájára, aztán koszorúzásra. A múlt héten pénteken küldtük ki a koszorúzási felhívást, nagyon szép számmal jelentkeztek már. Október 2-a péntek 10 órát adtuk meg jelentkezési határidőnek, de mindig elmondom, most valaki aznap délután küldi, az sem probléma, nem vagyunk szörös szívek, természetesen lehet jelentkezni, koszorúzni, hogyha valaki kimaradna. A program első helyszíne a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme, a program közreműködője pedig a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja. Úgyhogy nagy szeretettel várunk ide is minden kedves érdeklődő. 10 óra 30 perckor kezdődik kedden az ünnepé, a megemlékezés. Emlékezünk a kivégzett Aradi 13-ra, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket és azokat, akik szeretnének fejet hajtani a hősök előtt. Ugyanezen a napon lesz a Mesék az aranyhangszerek világából című In Medias Brass Quintet koncert. Opa. Ez a Filharmónia Magyarország NKFT ifjúsági hangverseny bérletének az első előadása lesz a rendezvényteremben 14 órától. A többszörös nemzetközi versenygyőztes In Medias Brass Quintet egy mesés történetbe ágyazva mutatja majd be a gyerkőcöknek a régmúlt idők fúvós muzsikáját, és ezzel együtt ugye kontextusba is helyezi ezt már a középkori városok életét, reneszánsz és barokk palották pompáját, valamint a templomok csendes áhítatát és a táncmulatságok harsány jókedvét is megismerhetik a főként gyerkőcökből álló hallgatók. És a fiatalok egyébként a koncert során megismerkedhetnek a teljes részfúvós hangszercsaláddal, ez lesz még egy ilyen különlegesség, és azok régi barokkori őseivel is. És a másik program, aminek a helyszíne szintén a rendezvényterem lesz, október 7-én, utazó planetárium érkezik az űrkutatás hetének keretében a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, mesél az ég karnyújtásira az univerzum. Van még miből válogatni, van még hely a planetáriumi előadásokra, különböző korosztályoknak állították be a kollégák, tehát olyan előadásokat hoznak, amelyek különböző korosztályoknak felelnek meg. Több időpontban lehet még jönni. Az erdő lakói és a világ űr egy titokzatos világ felfedezése, ezt 5 éves kortól ajánljuk, 3-2-1 felszállás irány az űr, ez 6 éves kortól, utazás távoli világok felé, bolygók közi utazás, ez 7 éves kortól, Mars a következő mérföldkő, ez 12 éves kortól ajánljuk, és a sötét anyag egy kozmikus titok felfedezése, ez szintén idősebb, 12 éves kortól, 16 óra 30-kor van az utolsó két előadás, tehát itt már jöhetnek idősebbek is, vagy azért is van, mert ugye egy picit idősebb korosztálynak is lehet jönni nyugodtan, és egyébként ebben a planetáriumi kupolában 45 percenként kezdődnek az előadások, és 25-35 perc hosszúságúak. Most mondanám, hogy tegye fel a kezét az, aki volt már planetáriumban, nem látják a hallgatók, én föltettem. Én voltam a budapesti planetáriumban, és ilyen planetáriumi felfújható kupolában is páratlan élmény. Úgyhogy jó szívvel ajánlom. Ezzel kapcsolatban is minden információ megtalálható fönt a honlapunkon.
0: Felső korhatáron akkor nincs?
1: Nincs. Felső korhatár, stratoszféra. Úgyhogy okay, nincsen. És akkor még egy program, így a nagy rohanásomban, ez így október 7-én van szintén, szerda este 7 órakor, 19 órakor Múzsa bérletünk első előadására, Michael Cooney Nicsak Kilaki Kid című vígjátékára kerül sor. Egy nagyon-nagyon jó darab lesz ez is. Varga Iza, Kondákor Zsófia, Hujber Ferenc, Harmat Imre, Gombás Ádám, hogy csak néhány ismertebb szereplőt soroljak föl, de az előadásról, a darabbal kapcsolatban is minden információ fönt van a szexárdagóra.hu oldalon, meg hát minden egyéb is a szexárdagóra.hu oldalon, meg a Facebook, Insta és TikTok oldalunkon is. Nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a programjainkra.
0: Na hát tudom, hogy rohannod kell, úgyhogy elengedlek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Sziasztok, viszont hallásra.
0: Szia. No, mi pedig rátérünk még egyszer az utakra, meg az időjárásunkra is, úgyhogy maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Egy perc múlva lesz fél tíz, október 1-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor nézzünk rá még egyszer az utakra. Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelik a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Maradva az M6-oson, a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, ezt írják legalábbis az útinform oldalán. Ezen túl pedig vannak mindenféle munkálatok, például aszfaltoznak az 55-ösön, a Bátaszék határában, a 121-es és a 122-es kilométerek között félpályás lezárás van érvényben, és ugye itt Szekszáron is dolgoznak, például a vasútállomásnál zebrát alakítanak ki, ott útszűkület van, meg rendőri irányítás is volt tegnap, ha minden igaz, úgyhogy ott is lassabb haladásra kell készülni, ahogyan a 6-oson egészen Szekszártól Bonyhád utánig, mert hogy kaszálnak, ott is útszűkület van érvényben. Jó, úgyhogy ezek a főbb munkálatok, ezeken a szakaszokon készüljön arra, hogy hát fennakadás lehetséges. Vezesse mindig körültekintően és óvatosan, jó utat kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! dompepe.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 3:40, október 1-én csütörtökön ez az Antrit reggel, és akkor nézzük meg még egyszer, hogy milyen időnk is lesz ma. Folytatódik a vénasszonyok nyara, marad a száraz napos idő, és nem nagyon lesz felhő az égen fölöttünk, sem mérsékelt lesz majd a szél, és 25-26 fok környékén alakulunk, már most is jó idő van, szépen süt a nap, egy picikét lengedezik valamiféle szellőcske, látom itt a faleveleken, de egyébként ez nem zavaró, úgyhogy kellemes késő őszi, vagy nem is tudom, indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, kinek hogy tetszik, ilyen időben lesz részünk ma is, meg igazából majd, hogy nem egész jövő héten, úgyhogy most egy kicsikét berendezkedhetünk erre, réteges öltözet, ugyanakkor divat tippünk, mert hogy ugye reggel még hideg volt, most már nem kell kabátka se, meg semmi, lehet simán pólóban mászkálni. És akkor térjünk rá a pollen jelentésre, véget ért a parlag fűszezon csúcsidőszaka, ettől függetlenül továbbra is közepes tartományban alakul a pollen koncentrációja, és amit most már nagyon-nagyon vörösen jeleznek nekünk, az a kültéri allergén gombák spóraszáma, mert hogy extrém magasra kúszott fel, úgyhogy erre érdemes odafigyelni és megtenni a kellő óvintézkedéseket. Ezen túl az orvos meteorológia szerint komoly probléma nincsen, nem várható fronthatás, de hát a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat, erre érdemes felkészülni azért. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba délután, lehet ugye menni zenét hallgatni például oda a Babics környékére. Úgyhogy nagyjából így készüljön a mai napra, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, október 1-én csütörtökön, ez az Andrit reggel, és bizony elértünk a végéhez, úgyhogy gyorsan nézzük át, hogy mi minden történt. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy melyik zenei stílust törölnék el a föld színéről, és akár még az emlékezetből is. Nagyon visszafogottak voltak meglepődésünkre. Aztán maradtunk a zenénél, hiszen a Zene Világnapja is van ma. Átbeszéltük, hogy mit jelent a zene, és hogy élőben mennyire jó is tud lenni. Végül pedig Gödrey Zoltán, a Papics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a programokat, és most itt vagyunk. A folytatásra is ajánlom magunk, holnap reggel pedig még egyszer neki feszülünk, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló! Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Visszadobta az államfő az orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Rákai Filip reagált a Petőfi film miatt indult NAV nyomozás hírére. A Semmelweis Egyetem a világ 250 legjobb egyeteme között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megfontolásra visszaküldte az államfő a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András elnök ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Közleményben határolódott el az állami támogatások felhasználásától a Most vagy Soha kreatív producere. Rákai Filip leszögezte, hogy ő is a sajtóból értesült az eljárásról. Hivatalos megkeresést korábban nem kapott, így a részletekről nem kíván találgatni. Közlése szerint a filmnek kizárólag a kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze. Az adóhatóság szeptember 24-én rendelt el a nyomozást költségvetési csalás gyanújával. A produkcióra a Nemzeti Filmintézet több mint 4,7 milliárd forint közvetlen támogatást adott, ami a közvetett adókedvezményekkel együtt meghaladta a 7 milliárd forintot. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A tavalyi rangsorban még a 272. helyen szerepelt. A lista több mint 2200, 118 országból érkező felsőoktatási intézmény intézményt értékel, az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Október 1-től az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terror elhárítási központ. Korábbi formájában megszűnik az országgyűlési őrség is, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait a készenléti rendőrség veszi át, amelyen belül önálló igazgatóságként folytatja a munkát. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
11: Szép napot kívánok Önöknek, én Gíci Adrien vagyok, megérkeztünk október első napjához, és innen már együtt töltjük a délelőttet, hírmel is a zenem is igyekszünk kellemesebbé tenni ezt a csütörtöki délelőttet.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

legyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma október 1-e van csütörtök, és ez a nap több szempontból is különleges. Ma ünnepeljük a zene világnapját, ami talán nem is lehetne szebb alkalom arra, hogy egy rádióban egy kicsit megálljunk és belegondoljunk, mennyi mindent jelent nekünk a zene. Van, akinek egy régi emlék jut eszébe róla, van, akinek egy szerelem, egy nyári este, egy családi pillanat, vagy egyszerűen csak egy dal, amitől jobb kedve lesz. A zene világnapját egyébként 1975-ben rendezték meg először október 1-én. És ugyanez a nap az idősek világnapja is, talán ez a kettő gyönyörűen össze is kapcsolódik, hiszen hány olyan dal van, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől ismerünk, és amelynek már az első hangjai visszavisznek bennünket egy régi időszakba. Október 1-e 1990 óta az ENSZ által kijelölt idősek világnapja. És még egy érdekesség, illetve zenei évforduló. 44 évvel ezelőtt, 1982-ben október 1-én Japánban megjelent az első kereskedelmi CD lejátszó, ami akkoriban körülbelül 674 dollárba került, és ezzel egy teljesen új korszak kezdődött a zenehallgatásban. Ma pedig már szinte természetes, hogy egyetlen mozdulattal elindítunk bármilyen dalt, de a zene lényege közben mit sem változott, ugyanúgy emlékeket őriz, érzéseket hoz elő, és össze tud kötni bennünket egymással. Ezen a különleges csütörtökön ezért is szóljon most egy olyan dal, amit jó együtt hallgatni.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig nézzük, milyen idő vár ránk a következő napokban. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a pallag fűpollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció, a pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. Továbbra sem várható egyébként fronthatás térségünkben, a délelőtti melegedés miatt azonban egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Ami pedig a folytatást illeti, holnap, vagyis pénteken, nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felük a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet Sopron környékén élénk lökések kísérhetik. Holnap kora reggel -1 és +11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gyümölcslevesre várnak bennünket, vagy kérhető zöld borsóleves. A főételek közül pedig választható sertésvadas zsemlekalikával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, rizibizivel, a címenü pedig vasipecsenye, rizibizivel és joghurtos salátával. A pizzám a mai kínálatam, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az elmenü leves plusz szezámmagos csirkemell burgonyapürével, a B-menü pedig leves plusz bolonyai spagetti. A szelsz étteremben pedig ma sült karfiol levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü cornflakes bundás csirkemell petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig babfőzelék sült oldalassal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A műsor pedig most Gala 1996-os slágerével folytatjuk. A dal az évek során nem csak a klubokban maradt meg, hanem a sportesemények egyik jól ismert közös éneklésévé is vált. Már is forog a Freed From Desire, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy egy rövid időre érkeznek a legfrissebb hírek. Érdemes velünk maradni, hiszen hamarosan újra jön a zene, és folytatjuk együtt ezt az október 1-i csütörtököt. Addig is nézzük, mi minden történt az elmúlt időszakban. Következnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Halmozd a TAR kedvezmény. Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Gig-

0: Millió. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Októberben is folytatódik a kamatstop. Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Hétvégén rendezik a nemzeti vágtát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021 egyben a Covid vészhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Díjmentesen vehetnek fel készpénzt a Revolut ügyfelek az Erste Bank automatáiból, derül ki a pénzintézet bankmonitornak küldött válaszából. Mint írják, a bank a Revolut valamennyi kártya azonosítójára kivételt állított be, így a kártya kibocsátásának időpontjától függetlenül egyik Revolut kártyát sem kezeli már külföldiként, és nem számol fel rájuk eszközhasználati díjat. A változás fokozatosan valósult meg, a Visa kártyákra körülbelül egy éve nem kell fizetni, a Mastercard kártyákra pedig azóta, hogy 2026-ban elindult a Revolut magyarországi fióktelepe. Menesztik a NAV bűnügyi vezetőit, Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezeredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj ügy körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja a 24.hu. Október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A nemzeti vágta programját a szilvásváradi lipicai méneshajtása zárja.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió André, FM 101.
4: Köszönjük a híreket, elmúlt 11 óra. Ha ön is dolgozik, intézi a napi teendőket, vagy éppen úton van, tartson velünk továbbra is, hiszen már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Különleges négy lábúak veszik birtokba szombaton a pincehelyi sportpályát. Nemzetközi kutya kiállítást rendeznek, amely a térségben már több éves hagyományt folytat, ezúttal azonban Dolna Némedi után pincehely lesz a házigazda. A rendezvény elsősorban az úgynevezett ötös fajta csoport kutyáiról szól. A látogatók találkozhatnak többek között amerikai akitákkal, akitainukkal, sibainukkal, csaucsaukkal, szibíriai haszkikkal és alaszkai malamutokkal. A kutyákat nemzetközi tapasztalattal rendelkező tenyésztőkből álló zsűri értékeli, vagyis a gazdák és kedvenceik szakmai szempontok alapján is megmutathatják, mit tudnak. A programban tenyészszemle is szerepel, így a rendezvény nem csak látványos program, hanem a tenyésztők számára fontos szakmai találkozó is. A szervezők szerint a cél az, hogy minél több helyen biztosítsanak lehetőséget a gazdáknak kutyáik bemutatására, és közben a nagy közönség is közelebbről megismerhesse ezeket a különleges fajtákat.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: programok kedvencei, és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Egy különleges őszi sétára invitálják a családokat Kajdacson. Tündérvilág költözött ugyanis a Halastó erdőbe, ahol apró mesébe illő részletek bújnak meg a fák között. A Kajdacsért Egyesület egy rövid videóban már adott egy kis ízelítőt abból, hogy mi várja azokat, akik útnak indulnak, de szándékosan nem mutattak meg mindent. A készítők éppen azt szeretnék, hogy a gyerekek és a felnőttek saját maguk fedezzék fel az erdő rejtett részleteit. Így egy egyszerű őszi séta könnyen kis kalandá válhat, ahol minden kanyar vagy fa mögött újabb meglepetés bukkanhat elő. Van azonban egy fontos szabály, amit érdemes betartaniuk, mindent a szemnek, semmit a kéznek, vagyis a kis erdei világot megcsodálni szabad, de az ott elhelyezett tárgyakat nem szabad elvinni vagy átrendezni. Így a Kajdacsi Halastó erdő különleges hangulata másoknak is megmarad, és a következő családok ugyanúgy felfedezhetik majd a saját kis tündérvilágukat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető zöld borsóleves. A főételek közül pedig választható sertésvadas zsemlekarikával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, rizibizivel, a címenő pedig vasipecsenye, rizibizivel és joghurtos salátával. A pizzám a mai kínálatam, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az elmenü leves plusz szezámmagos csirkemell burgonyapürével, a B-menü pedig leves plusz bolonyai spagetti. A szelsz étteremben pedig ma sült karfiol levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü konflikts bundás csirkemell petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig babfőzelék sült oldalassal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami 2005-ben érkezett, és pillanatok alatt megkerülhetetlen sláger lett belőle. Világszerte meghódította a rádiókat, már is következik a Pussycat Dolls és a Don't Jump Me a Rádió Antriton. További szép napot kívánok mindenkinek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, mindjárt dél, úgyhogy nézzük meg, mi minden történt a délelőtt folyamán, és mik a legfrissebb hírek. Egy kis hírszünet következik, aztán természetesen visszatérünk a zenéhez, úgyhogy ha éppen ebédet készít, dolgozik, úton van, vagy csak hallgatja a rádiót, ne menjen messzire. Hamarosan újra jönnek a dalok, most pedig következnek a térség legfontosabb hírei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: kerültek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
4: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
5: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Energiamenedzsment rendszerek bevezetése Szekszárdon. Rendőrök vettek részt szűrővizsgálatokon. Napos, csapadékmentes lesz a csütörtök. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Pál Valéria vagyok. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is hely kellett állniuk a beavatkozó egységeknek. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő aljnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedd délután Németkér külterületén, Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a paksi, a sárbogárdi, a solti, a szekszárdi, a dunaújvárosi és a kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. Családi ház cserépkályhájába gyújtottak be kedd délután Mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult. Az esetről értesítették a kéménysefrőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az alnyövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el. A betegségek megelőzése és az egészségtudatos életmód fontossága állt a középpontban azon az egészségnapon, amelyet szeptember 28-án tartottak a szekszárdi rendőrkapitányságon. A program keretében az egészségfejlesztési iroda munkatársai a rendőrkapitányság épületébe települtek ki, hogy a dolgozók munkahelyükön könnyen és gyorsan hozzájuthassanak különböző szűrővizsgálatokhoz és egészségügyi tanácsadásokhoz. A kezdeményezés célja az volt, hogy a résztvevők egyszerű, rövid idő alatt elvégezhető vizsgálatok segítségével átfogóbb képet kaphassanak aktuális egészségügyi állapotukról, ezért többféle vizsgálaton is részt vehettek. A vérnyomásmérés mellett egyéni tanácsadásra is lehetőség nyílt, így mérési eredményeikkel kapcsolatban személyre szabott tájékoztatást kaphattak. A szakemberek a test összetétel vizsgálatával az érdeklődők szervezetét alkotó főbb összetevőkről is képet adtak, ami hasznos információt jelenthet az életmód, a táplálkozás és a rendszeres testmozgás tudatosabb megtervezéséhez. Elindult Szekszárdon, azaz energiamenedzsment rendszer bevezetését szolgáló városi projekt, melynek keretében 25 önkormányzati épületben több mint 400 mérő, érzékelő és adattovábbító eszköz került telepítésre. A részletekről Berlinger Attila polgármester számol be.
7: 227 millió forint összegű pályázati támogatást nyert el tavaly évben Szekszárd-Medgyógyváros önkormányzata egy energiatakarékossági rendszer bevezetésére. Ez a Dimo Plus pályázati tengely mentén kiírásra kerülő projekt arra nyújtott számunkra lehetőséget, hogy több önkormányzati céggel összefogva egy konzorciumot alkotva, összesen 25 önkormányzati épület vagy a cégeink kezelésébe lévő intézmény terén olyan mérőrendszereket telepítsünk, több mint 400 ilyen okos eszköz beszerzésére is majd lehetőség nyílik, melyek révén egy olyan adatbázis, egy olyan adathalmaz gyűlik össze, amelyből egyértelműen megállapítható ezeknek az intézményeken, ezeknek az épületeknek következő évben történő energiahatékonysági rendszerének bevezetése. Tehát ha ezt lefordítjuk egyszerűbb hétköznapi nyelvre, egyértelműen látható, hogy melyik épület egységnél érdemes napelemes rendszerbe gondolkodni, melyikbe lehet a fűtés korszerűsítés révén nagyon nagy energia megtakarításra jutni, vagy pedig egy későbbi fázisnak is egy nagyon jó elindítója lehet ez, amikor is az energiaközössége kialakulása révén, akár saját önkormányzati cégeinkkel összefogva, egy olyan energiatárló rendszert is ki tudunk építeni, amely pedig a napközben akár napelemek révén, akár más megújuló energia révén ez az energiatárló rendszer, akár a teljes kapacitás saját használatát is lehetővé teszi.
6: Október 5-től módosul a Bálta-Széki, a Simon-Tornyai és a Tamási kormányablak ügyfélfogadási rendje. A Tolna vármegyei kormányhivatal 3 kormányablakában 2026. október 5-től a következők szerint változik a nyitvatartás. A Bálta-Széki kormányablak kedden 12 órakor zár, csütörtökön pedig 12 órakor nyit. A Simon-Tornyai kormányablak szerdán 12 órakor, a Tamási kormányablak pedig pénteken 12 órakor zár. A nyitvatartási rend módosítása az ügyintézői kapacitások hatékonyabb kihasználásán és a háttérfeladatok zavartalan elvégzését szolgálja. A kormányhivatal kéri ügyfeleit, hogy 2026. október 5-től a megváltozott ügyfélfogadási idő figyelembevételével tervezzék személyes ügyintézésüket. 5 évtized táncban, zenében és közösségben. Idén ünnepli a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes a fennállásának 50. évfordulóját. A szombati eseményről Donát Csabát, a tánccsoport vezetőjét hallja.
8: A Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes október 30-án ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az együttes története még az 1970-es évek közepén kezdődött, amikor Kurt Petermann, a lipcsei táncarchívum professzora Magyarországra látogatott, hogy felkutassa a még megtalálható sváb német dalokat és tánclépéseket. Mórágyon Klöckner János és Klöckner Jánosné fogadta őket és segítette a munkáját. Erzsényi volt az, aki helyi adatközlő asszonyokat hívott össze, hogy megtanítsák az eredeti sváb népdalokat, majd később a tánclépéseket. Erzsényi, aki a Mórágyi iskola tanítójaként dolgozott, némi biztatásra az iskola 7. és 8. osztályos tanulóit bevonva életre hívta a Mórágyi Német Néptánc hagyományt, ezzel megalapítva a táncegyüttest. Első időben még a diák Poster Imre harmonikás kísérte a próbákat. Az életre hívott tánchagyományok hamar kinőtték magukat. Az 1977-ben megrendezett első Mórágyi svábbál, mely rendezvény évente visszatérő, kihagyhatatlan eseménye vált a település életének. Az idő során neves szakemberek, koreográfusok segítették a csoportot, hogy az eredeti mórágyi lépésekből színpadi műveket formáljanak. Ekkor született meg a svábok szabadidős tevékenységét bemutató fonó, a Spintube koreográfiája, amely az első fesztiváldíjat hozta el a közösségnek, majd a mórágyi sváb harsang hagyományának feldolgozása az első aranyérmet. Mindezekre megemlékezve tartjuk meg október 3-án az Egyesület 50 éves jubileum évfordulóját, erre szeretettel hívunk minden volt táncosunkat és minden érdeklődőt, aki figyelemmel kíséri együttesi munkáját.
6: Bálta-Szék frissen megválasztott polgármestere a jövő héten a település két város részében is lakossági fórumot tart, kötetlen beszélgetések formájában értesültünk a város honlapjáról. Bálta-Széken másfél hete választottak új polgármestert dr. Béres Judit személyében, ezért a városvezető lakossági fórumot szervez Kövesden és Lajvéron, ahol egy kötetlen beszélgetésen bárki megoszthatja észrevételét és problémáját település részükkel kapcsolatban. Mindkét találkozót október 8-án csütörtökön tartják meg. A kövesdiek 17 órakor találkozhatnak a polgármesterrel a kápolna előtti közterületen, a lajvériak pedig 18 órakor a buszfordulónál. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátya a felhők, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton néhol erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Szekszárdon hajnalban 5, délután 27 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Antrit FM. 105.1.
9: Elmúlt délelőtt, pedig már tényleg az október első napjának a közepén járunk. Ha most ebédelnének, én ahhoz jó étvágyat kívánok, és hozzá jó dalt is kínálok. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha szeretnek kirándulni, és közben a természet apró csodáit is felfedeznék, akkor érdemes lesz figyelniük a hétvégi programokra. Október 3-án és 4-én rendezik meg ugyanis a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A programhoz Tolna vármegye is kapcsolódik, így a környékbeli természetjáróknak is jó lehetőségük nyílik arra, hogy a vonuló madarakat megfigyeljék. A rendezvény különlegesség, hogy nem csak egy egyszerű modellesről van szó, a résztvevők megfigyeléseikkel egy nemzetközi adatgyűjtéshez is hozzájárulnak. Feljegyzik például, hogy hol jártak, hányan vettek részt a programban, összesen hány madarat láttak, és melyek voltak a leggyakoribb fajok. Magyarország egyébként rendszerint az élmezőnyben szerepel ezen a nemzetközi megmérettetésen. Tavaly hazánk két kategóriában is az első helyen végzett. Ha tehát ezen a hétvégén a természetbe járnak, érdemes egy kicsit megállni, figyelni a lombokat és az eget, mert könnyen lehet, hogy különleges madár vendégekkel találkoznak.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pálhíd. A szeptember 25-én Kecskeméten megtartott szakmai eseményen a Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata a 2026-os év tartószerkezete díjat ítélte a hídnak. Ezzel már három jelentős hazai építőipari elismerést tudhat magáénak. A Tomori Pálhíd különlegessége a szerkezete, feszített, függesztett megoldással épült. Ez átmenetet képez a hagyományos gerendahidak és a ferdekábeles hidak között. A közel 1 kilométer hosszú, pontosan 946 méteres híd 9 nyílásból áll, és 2024. június óta használhatják az autósok. Az építkezéshez csak nem 28 ezer köbméter betont és több mint 5000 tonna acélszerkezetet használtak fel. A híd a 6-os és az 51-es főutat, valamint az M6-os autópályát kapcsolja össze, így Tolna vármegye közlekedésében is fontos szerepet tölt be.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ha valakinek kimondjuk azt, hogy Flashdance, szinte biztos, hogy ez a dal is eszébe jut. Michael Sambello Maniac című számom 1983-ban jelent meg, és a film egyik emblematikus dala lett. Ez szól most itt nálunk is, a Radio Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Radio Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy ide elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam, kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy már is átadom neki a mikrofont. Én további jó rádiózást, szép napot, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Drámai apadás várható a Dunán. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszám növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. A folyamatos aszály miatt újabb történelmi negatív rekordot dönthet a Duna vízállása a hétvégére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint Budapestnél a vízszint a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti, ami alacsonyabb lenne minden korábban mért értéknél, számolt be az Időkép. Szerda délután 6 cm-t mutatott a budapesti vízmérce, a hivatalos előrejelzés szerint pedig csütörtökre nulla alá, a hétvégére pedig mínusz 8 cm közelébe süllyed a vízszint. Pakson várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a folyó, itt azonban az augusztusban megépített fenékküszöb miatt nincs közvetlen veszélyben a mínusz 140 cm-es korábbi rekord. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem keresetét, és jogszerűnek ítélte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok uniós forrásainak felfüggesztését. Az ítélet indoklása szerint a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlen kockázatot jelent az uniós költségvetésre, valamint a jogállamiság elveire. A bíróság rámutatott, hogy az átláthatatlan működés az olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket is veszélyezteti, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa a programok finanszírozása és hallgatói kiválasztási folyamatai. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható, számok több mint 12%-kal mérséklődött, Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szinttől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
9: Már túl vagyunk a hét felén, közeledünk a hétvégéhez, kispénteken járunk. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, 3 perccel 13 óra után is szólnak a ma kedvencei, na meg a tegnap slágereim. Zomborral az élen, ez a 12 to 12.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Tisztára a 2000-es évek amerikai tini filmjében éreztem magam. Ez volt az All the Small Things, itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Október 1-je van, megkezdtünk egy új hónapot, és ahogy az lenni szokott, ilyenkor rengeteg esemény van, hisz a hónap elejéhez igazítanak számos dolgot. Mindjárt kinyílik majd a kalendárium, meg elárulom, hogy kiknek lehet meghúzogatni ma fülét. Elő viszont Heinz Gábor, azaz Biga énekel, ez az Easy Lovin, itt a 101-en.

és a tegnap slágerei. Rádió

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Utcák és közterek, Katyuson túl, Majkáék itt az Antriton, a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerék között, Majka Curtis, meg Nika és a Csúcson túl. 13 óra 31-et ütött az óra, én pedig már a Malvinokat köszöntöm, ígértem, hogy nekik meg lehet húzogatni ma a fülüket, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A Malvin egy germán eredetű, összetett női név, elemeinek valószínű jelentése bíróság és barát. A németben a Malvin W-vel férfi név, női párja, névpárja pedig a Malvine, szintén W-vel, a Malvina alakban is előfordul egyébként. Aztán vannak születésnaposok, William Edward Boeing, amerikai mérnök, a Boeing gyár alapítója született ma, de Jimmy Carter, az Egyesült Államok 39. elnöke is ezen a napon látta meg a napvilágot. Aztán ma ünnepel Molnár Piroska, Kossuth Díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze, és Marics Peti magyar énekes, a Valmar duó tagja. Ugye most már tudjuk, hogy színész is, mert hogy szerepelt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben például. Aztán nézzük ezeket az eseményeket. Október 1-je van, egy hónap kezdete, ehhez sok mindent igazítanak és igazítottak az elmúlt évek során is. 1847-ben Ernst Werner von Siemens német feltaláló megalapította a Siemens AG und Halske céget. Ugye ők mindenféle technikai IT dolgokkal foglalkoztak, rengeteg dologban van Siemens egyébként, a közlekedési lámpáktól elkezdve nem is gondolná az ember, hogy mennyi minden tartozik hozzájuk. 1850-ben bevezették a bélyegilletéket Magyarországon, 1869-ben az osztrák-magyar monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapok használatát. Aztán 1880-ban járunk, Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozat gyártását. 1887-ben megnyílt Budapest első villamosvonala, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett, ezzel pedig Magyarországon is megjelent a villamosított közúti vasút. 1908-ba ugrunk, már a 20. században Henry Ford bemutatta a Ford T-modellt, amint tudjuk ugye, hogy magyarok is dolgoztak. 1928-ban a Szovjetunióban bevezették az első 5 éves tervet, 1946-ban pedig Nagy-Britanniában megalapították a Mensát, mely a magas IQ-val rendelkező emberek nemzetközi szervezete. 1958-ban járunk, a NASA-t hozták létre az Amerikai Egyesült Államokban, 1964-ben pedig Japánban üzembe helyezték az első Shinkansen vonalat Tokió és Osaka között, Hikari vonatokat adva ki rá. 1971-ben Orlando városában megnyílt a Walt Disney World, ahova azt hiszem, hogy sokan szerettek volna és szeretnének eljutni még a mai napon is valamelyik Disney World-be. 1992-ben megindult a Duna TV műholdas magyar adása, és szintén 92-ben ezen a napon indult a Cartoon Network is. 2008-ban elindult az amerikai Comedy Central humorcsatorna magyar változata, és egyébként 1975 óta a zene, 1991 óta pedig az idősek világnapját ünnepeljük ma. Hát jó sok minden, meg kell hagyni, úgyhogy egy kicsit ezt hagyni kell ülepedni, érkezzenek inkább a dalok, mert ezek nem csak október 1-én, hanem az év minden napján itt az Antriton szólnak, a ma kedvenceiről, meg a tegnap slágereiről van szó, az ABBA meg a Super Trooper érkezik pillanatokon belül.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Halló! És a lóval mi lesz?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Minden idők legismertebb svéd popegyüttese jön, akik 1972-ben megalakultak, 10 évig leuralták a zeneipart, majd feloszlottak, a tagjai elváltak, de 2016-tól újra együtt zenélnek. Ők az Abban meg a Super Trooper, itt az Antricon.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antric.

0: Break my heart! Dua Lipa énekelt 2 perccel 14 óra előtt itt az Antréton a ma kedvencei, és a tegnap slágerei között október 1-én csütörtökön járunk. Hát azt hiszem, hogy ilyen ennél szebb időjáráson nem is lehet megkezdeni egy új hónapot. Már azért most már lehet, hogy jöhetnének a hidegebbek, készülhetnénk a télre. Hát még az azért az lehet, hogy messze van. Eva Max viszont nincs olyan messze a szó emájjal, érkezik majd a hírek után, meg persze közlekedünk is, úgyhogy érdemes velünk maradni. Tegyen ön is így!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban. Giga

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Sokat költenek rá, mégis rossz állapotú a közúthálózat. Lezárult a fakitermelési moratórium, túlélte a kivégzését egy 50 éves nő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország éllovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítési utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új költség hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor palota tájékoztatása szerint bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott 2 halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután 2 fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville-i Riverbend maximum börtönben. Pike jogi csapatának orvosszakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pike lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek.
4: Rádió Antrit időjárás.
5: Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit közlekedés.
7: Húha, hát ezek aztán voltak valamilyen hírek. Na, mindegy is, ugorjunk át rajtuk. A közlekedési infókkal érkeztem, mert hogy több helyen is munkálkodnak egyébként a környéken, úgyhogy érdemes figyelni, hogyha autóban ül. Itt Szekszárdon útépítés zajlik az 56-os főúton a vasúti kereszteződésben, ahol útszűkülettel kell készülni, illetve Szekszárd déli részén is a Szőlőhegyi körforgalom környékén végeznek építési munkálatokat, szintén útszűkület. Szeged mellett. Ezen kívül kaszálnak a 6-os főúton az északi körforgalomtól Kakasdon keresztül Bonyhádig, úgyhogy ott is útszűkület van érvényben, illetve az M6-oson is tevékenykednek. Mind az M6-M9-es csomópontjánál ott aszfaltozás van, az országhatár felé tartó oldalt érinti még mindig a lezárás, a leálló sávot és két forgalmi sávot nem lehet használni. Átterelték a forgalmat, a jobb pályát lezárták, tehát a Budapest felé haladó oldalon jönnek szembe is, ezzel mindenképpen számoljon. Ezen kívül Öcsény vonalában ott a fellehajtónál híd és áteresz javítás karbantartás zajlik mindkét oldalon, és mindkét oldalon a leálló sáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásában jár a munka. Az 55-ös főútra megyünk, az M6-os felhajtótól Bátaszékig aszfaltoznak, illetve Pörböly után, ez már ugyan a megye határon túl, de a Tűr István hídig bent az erdőben szintén aszfaltozási munkálatokat végeznek, mindkét helyen félpályás lezárással találkozhat, ahogy egyébként a Mórágyi bekötőn is, mert hogy ott is aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ezen kívül más nagyon nincsen, az M9-es autóúton érdemes még figyelni, ott egy műszaki hibás tehergépjármű áll a 13-as kilométer kőnél az út szélén, úgyhogy tényleg arra is óvatosan közlekedjen. A várost nézve talán a legélénkebb most a forgalom az Újvárosi templom előtt, illetve a Kórházi kápolnánál, ahogy látom, de már azért a Csatári körforgalom is kezd bedugulni. Rendőről, trafiról is vannak bejelentések az interaktív térképen. Bonyhádnál a 6-os főúton, illetve szintén a 6-os főúton Tolná vonalában, Dunaszentgyörgynél, valamint a Paksi atomerőmű behajtójánál is, ahogy látom, szintén kint áll a rendőr, úgyhogy arra is csak óvatosan legyen, egy picit könnyebb a lába. Egyébként pedig, ha valami szokatlan tapasztal, ne feledje, csörögjön nekünk, 74-444-444, igyekszünk segíteni másoknak, vagy meg is írhatja SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
4: Rádió Andrét, FM 101.
7: Most pedig mindent félredobunk, minden kínunkat, mert hogy jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ezek azt hiszem elosztottak egy csomó-csomó szomorú dolgot, legalábbis itt az Antriton garantáltan. Én Vörös Levente vagyok, Ava Max pedig a SOMI-jal elsőként.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Andrét. Induljon egy újabb óra Szexárdon

A Fool's Garden meg a Lemon Tree itt az Antriton 14 óra 20 perckor, hát micsoda időnk van odakint. Azt hiszem erre a nyár végén nem mertünk volna sokat tenni, hogy október 1-én még 25 fok lesz, és az a kimondott őszi, szürke, saras, elsős idő igazából még a közelben sincs. Kibontjuk mindjárt bővebben, hogy mire kell majd számítani, elő viszont Rúzsa Magdi érkezik, akivel ha most kártyáznánk, ő nyerne, hisz nála az adóász.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Állok meg Jess Glynn és a Summer's Back tűpontosan 2:30-kor itt az Antriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. Hát szó sincs arról, hogy visszatérne a nyár, de azért még itt van velünk a meleg, 25 fokot írnak a hőmérők, folytatódik az indián nyár, tehát így szokás ezt hívni. Október 1-én is még azért benne vagyunk ebben az egészen jó időben, bár a hajnali órákban már 3 fokig is merészkedik majd a hőmérséklet lefelé, értelemszerűen, és holnap reggel nagyjából erre is lehet ébredni, úgyhogy hűvös lesz a reggeli órákban, maradjunk ennyiben. Óriási lesz az emelkedés, a hőemelkedés, mert hogy holnap is, meg a hét többi napján, a jövő hét végéig tulajdonképpen 24, 25, 26 fokra kell számítani, úgyhogy a réteges öltözet mindenképpen javasolt, ajánlott, reggel korán már azért kabát is elkél, napközben pedig egy rövid pólóban haza lehet menni. Elég faramuci helyzet, nem? Azért én ilyenkor el szoktam gondolkozni, hogy mégis miben menjek, hova tegyem, hogy vegyem fel, akkor cipeljem-e haza, szóval ez egy ilyen nehéz dolog itt az átmenet, nem? Én mindenképpen így vagyok vele. A parlagfű pollen szezonja viszont szerencsére véget ért, azzal már talán annyira nem kell számolni, a parlagfű pollenje közepesen van jelen a levegőben, legalább egy ilyen hátráltató tényezőt lehúzhatunk a listáról. Ezen kívül a frontra azért veszünk egy pár pillantást, nem várható ma se fronthatás, meg holnap se, viszont a hűvös hideg hajnali órákban azért a felerősödő kopásos jellegű ízületi problémák és görcsös panaszok is előfordulhatnak, nyilván ez köszönhetően annak, hogy a korai időszakban hideg van, aztán a délelőtti melegedés egyeseknél okozhat vérnyomás problémát, keringési panaszokat, szédülés, dekoncentráltságot, fáradékonyságot és még akár migrént is. A napos idő pedig jó hatása van a hangulatunkra, ezt azért kár lenne letagadni, örülünk neki egy picit, a közérzetünk is jobb, egy nagy sétát lehet tenni a szabadban, akár délután, bár már azért viszonylag korán sötétedik, de hát tudjuk, hogy sötétben is szólnak a legnagyobbak. Itt az Antriton pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei ellenszer minden csupa rosszra, meg persze egy kicsit lehet vele szórakozni is a munkaidőben. Justin Timberlake meg a Can't Stop the Feeling érkezik mindjárt, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást, de jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti: A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület, B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 10-szeres Grammy és 4-szeres Emmy-díjas énekessel megyünk tovább, aki az NSYNC egykori frontembereként lett ismert, azóta persze már szóló énekesként is hatalmas utat járt be, most pedig egy vidám dallal érkezik hozzánk. Ő Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Billy Idol 82-es klasszikus, a White Wedding, itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 2 perccel 15 óra előtt, ami azt jelenti, hogy hamarosan Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, ezekből informálódunk, aztán természetesen jönnek majd vissza a legnagyobbak is. Miles Smith meg a Stargazing már bekészítve, ne menje sehova.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vörös hagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint. És még nyerhetsz is, minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Bűnmegelőzési vetélkedő szépkorúaknak szombaton Bonyhád Bátaszék futóverseny, folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. október 1-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szabadnapos rendőr szúrta ki a parkban füvező fiatalokat. Szeptember 30-án a kora esti órákban értesítette a kollégáit egy paksi nyomozó, mert a lakása ablakából látta, hogy két fiú iszogat a közeli parkban, és jó eséllyel elszívtak egy spanglit is. A járőrök igazoltatták a 21 és 27 éves helyi fiatal embereket, találtak náluk dohányörlőt, egy már megsodort cigarettát és alufóliába csomagolt zöld droggyanús anyagot. Elszámoltatásuk során elismerték, hogy marihuánát fogyasztottak, ezért mindkettőjüket előállították mintavételre. A gyors tesztjük egyaránt THC-ra lett pozitív, így gyanúsítottként hallgatták ki őket. A paksi rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség miatt indított eljárást. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíj szerződést kötött Nyerges Jánossal a Déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Az ösztöndíjas fiatal dr. Habricsek Nikolatta rendőrezredes a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású, rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a tehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy a későbbiekben rendőré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést is a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Október 1-e az idősek világnapja. Ez alkalomból a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya Kiberbagoly, játékosan a digitális biztonságért elnevezésű szépkorúak biztonságát szolgáló bűnmegelőzési vetélkedő szervezet. A részletekről Huszti Gábor alosztályvezetőt kérdeztük.
8: Október 1-e az idősek világnapja. Ennek okán szervezzük a mai Kiberbagoly elnevezési vetélkedőnket, de azt érdemes tudni róla, hogy nem egy önálló rendezvény, hanem van egy komplex idősvédelmi programunk, amit idén ősszel indítottunk, ez az Arany Évek program, ez több pilléren fog működni, de ma a Kiberbagoly vetélkedőt fogjuk lebonyolítani. Ez időseknek szóló vetélkedő, a megye 5 járásából jöttek csapatok, őket a kollégáink toborozták, tehát 4 fős csapatok fognak versenyezni minden járásból, és a fő téma az online biztonság, a kiberbiztonság. Tulajdonképpen egy népszerű játéknak a tematikája alapján fognak itt vetélkedni. Írd körül, rajzold le, és mutogasd el, valamint egy kiberkvízt is meg fognak oldani. Most itt igazából az a fontos nekünk, hogy az idősek ugye az online térben jelen vannak. Több mint 40%-a 65 év feletti lakosságnak aktív, mindennapos internet felhasználó, de bizony ehhez a léthez ők nem igazán kaptak útlevelet vagy leírást, hogy mit, hogy kell tenni, hogy elkerüljék az áldozattá válást. Ezért mi célul tűztük ki magunk elé, hogy az Aranyévek programban többek között az online biztonság is nagyon-nagyon fő helyen lesz, tehát prioritásként kezeljük. Ez a vetélkedő e köré épül, reméljük, hogy mindenki nagyon jól fog teljesíteni. A 4 fordulóban mindenki meg tudja mutatni azt, hogy mennyire naprakész. Díjazásban részesülnek, természetesen minden résztvevő csapat ajándékokat fog kapni és oklevelet. Az első 3 helyezett viszont serleget, illetve az első helyezett részt vehet majd egy később másik megye által megszervezett országos idősvédelmi vetélkedőn.
7: Tolna megyében 5 különleges helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe az erőművek éjszakáján. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án a Paksi Atomerőmű üzemi területe és megújult atomenergetikai múzeuma, a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló, valamint szennyvíztisztító telep és távhőtermelő létesítmény is megnyitja a kapuit. A rendezvényre október 1-én 10 órától lehet regisztrálni a www.erőművekészakája.hu oldalon. Paks különleges élményt kínál azoknak, akiket az atomenergia működése érdekel. Az érdeklődők a látogatóközpont mellett az atomerőmű üzemi területére is beléphetnek, ahol a kijelölt útvonalon, valamint a turbina csarnok egyik turbina generátora körül is sétálhatnak. Az Atomenergetikai Múzeumban pedig a hazai atomenergetika történetével, különleges műszaki tárgyaival, interaktív és virtuális valóságtartalmakkal találkozhatnak. Bátaapátiban egészen más oldaláról ismerhető meg az atomenergia. A Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban a látogatók a bemutató termi ismertető után az ellenőrzött zónába is beléphetnek, és a 340 millió éves gránit közetben kialakított tároló mélyén a tároló kamrákat is megtekinthetik. Bonyhádon a szennyvízkezelés folyamatába, Szekszárdon pedig a távhőtermelés működésébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők. Az idei erőművek éjszakájára a szervezők ismét több ezer érdeklődőt várnak, a résztvevők szakemberek vezetésével olyan létesítmények működésébe nyerhetnek betekintést, amelyek a mindennapi energia és közműellátás alapját jelentik. Megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Október 3-án szombaton rendezik meg a Bonyhád Bátaszék futóversenyt. Az eseményről a szervezőt, Márkus Istvánt kérdeztük.
9: Október 3-án szombaton 10 órakor rajtol el a szokásos bonyhát változték versenyünk. Ez egy nagyon szép útvonal a Bölcsér és a Hegyhát lankáig között. Annyi az eltérés a korábbi útvonalhoz képest, hogy a bonyhári termálföldő az otthon most a versenyközpontnak, innét rajtolnak az egyéni és csapatversenyzők, és ugyanúgy Bátaszékre érnek be, így a korábbi 24 kilométer az most kb. 22,5 kilométeres távra szűkült. Nagy érdeklődés volt a versenyünk iránt, így gyakorlatilag már az előnevezési, online nevezési szezonban lezártuk a nevezést, a regisztrációt, úgyhogy gyakorlatilag teltházzal indul a verseny, mintegy kb. 250 fő fog részt venni ezen az eseményünkön. A távot egyéni két fős és három fős csapatokon lehet teljesíteni. Nagyon várjuk a hétvégét, reméljük, hogy egy nagyon kellemes időjárás köszönti a versenyzőket.
7: Pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon és a Vételkörzetben pénteken hajnalban 4, napközben 24 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Julinak köszönjük szépen a híreket. Október 1-én csütörtökön járunk az utolsó hagyományos munkaórában. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig elütjük az időt, ígérem, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. My Smith érkezik elsőként, ez a Stargazing.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: La, The Black Eyed Peas meg a Hey Mama, itt az Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei között egyetlen perccel járunk 3:30 előtt, október 1-én csütörtökön. Csodaszép délutánt kívánok, mozi műsort hoztam ezúttal, mert hogy az Agora moziban ma van a fordulás, csütörtökönként szokott ez megtörténni, úgyhogy új alkotások kerülnek a mozivászonra. 17 órakor a Vadon szíve, ez egy szinkronizált amerikai kalandfilm, 101 perc, Brad Pitt-tel a főszerepben. Azt hiszem, van akinek itt már nem kell többet mondani, hanem elég a Brad Pitt szó és egyből irány a mozi. Aztán a Kaptár című film is érkezik, egy amerikai horrorfilm, ez 1:30 óra, 19:30-kor, ma mától a hétvége végéig látogatható. Austin Abrams a főszerepben, Resident Evil az eredeti címe, lehet, hogy így egy picit ismerősebb. Holnap és szombaton, valamint vasárnap a kicsiknek is igyekeznek majd kedvezni. 15 órától a Macskák a Múzeumban 2 Egyiptom kincsei érkezik. Az eredeti címét nem akarom inkább kiejteni, én nem is tudnám, egy orosz animációs családi filmről van szó, ez is 90 perc, de hát rengeteg jó film érkezik az októberi mozi műsorral, mint például a Digger, Tom Cruise-zal, a Verity Ann Hathaway-jel, úgyhogy van itt bőségesen olyan dolog, amiről lehet beszélni, és ami miatt érdemes moziba járni, filmet nézni, mert azért a film az mégiscsak egy olyan művészeti ág, ami szerintem a mindennapjaink részévé vált, de azért néha mégiscsak érdemes benézni mögé, és egy kicsit értékelni, magasabbra értékelni, mint azt a rohanó világban szoktuk. Na, hát értékeljük a dalokat is, a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, Alex Warrennel, meg az Ordinary-vel a folytatásban, ne menj sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normáldíjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Jó árak, jó fogások! Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3:1 instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is! Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy mindössze 24 éves srác érkezik hozzánk, aki nem is olyan rég robbant be a popiparban. Már több hatalmas lágért is csinált, és annyi minden van még benne, hisz nagyon fiatal. Ő Alex Warren, meg az Ordinary, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Before You Go, Luis Capaldi énekelt. Itt az Antriton 3 perccel járunk 16 óra előtt. Ez azt jelenti, hogy sokaknál vége a melónak, ami a hagyományos munkaidőt érinti. Ezért hozom majd a legfontosabb útinfokat, mert persze akkor is, ha egyébként is az autóban ül, és természetesen a hírekből is informálódunk. Aztán Robbie Williams meg Kylie Minogue közösével a Kidzzel megyünk tovább. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely. Felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a merrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel, rózsaszín ruhát viselve, a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után járunk, 4 perc el, itt vannak a legfontosabb közlekedési infók. Több helyen is munkálkodnak, állandó munkálatok is vannak, illetve még van, ahol kaszálnak is. Például a 6-os főúton egészen az északi körforgalomtól Kakasdon keresztül Bonyhád után végig, majdhogy nem Pécsig, de amit a Vármegyét, megyét érinti, most már így kell mondani mától, az útszűkület természetesen. Ezen kívül munkálkodnak az M6-os autópályán is, az M6-M9 csomópontjánál felül, ott a leálló sávot és mindkét forgalmi sávot lezárták az országhatár felé tartó oldalon, így Budapest felé találkozhat szembejövőkkel, és a dél felé haladóknak is át kell menniük a Budapest felé haladó sávba, úgyhogy ott az egész jobb pályát lezárták, két irányú a forgalom, nagyon-nagyon óvatosan közlekedjen. Decsvonalától nagyjából Vémind utánig egészen útkarbantartási munkákat végeznek, ez Budapest felé, a leálló sáv és egy forgalmi sáv le is van zárva, ez több kilométeren keresztül zajlik. Aztán az 55-ös főúton aszfaltoznak az M6-os felhajtója és Bátaszék között, valamint Pörbély után a megye határtól egészen a Tőr István hídig, mindkét helyen félpályás az útlezárás, ahogy a Morágyi bekötő úton is. Ezen kívül más már nincsen az utakon, legalábbis a környéken, úgyhogy közelítek a városra. Itt az Újvárosi templom előtti szakasz kezd megélénkülni, a Damjanics utcáig, valamint a volt Skála áruház előtti kereszteződésnél is már sokan vannak. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, ahogy az szokott lenni, és a városban is vannak munkálatok, például útépítés az 56-os főúton a vasúti kereszteződésben, úgyhogy arra is útszűkülettel találkozhat, ez nehezíti a haladást, ahogy egyébként a városból kifelé menet és befelé jövet is, a Szőlőhegyi körforgalom környékén a város tábláig szintén építési munkák vannak, és ez is, ezzel is érdemes számolni. A Csotári körforgalom már kezd megtelni, illetve a kórházi kápolnál vannak még sorok, úgyhogy ezzel számoljon. Rendőrölt Rafiról is kaptunk bejelentést. Itt Szekszárdon, az Újvárosi temető sarkánál vannak kint, oda beszoktak állni, és onnan mérik a haladókat, a gyorshajtás természetesen, amit igyekeznek kiszűrni. Úgyhogy ön is tartsa be a szabályokat, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy ossza meg velünk, amit látott, a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában. Addig pedig robogunk tovább a dalokkal. Jó utat ön! jönnek.
2: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Egy kicsit le lehet magunkról rázni a csütörtöki fáradalmakat, már a szerencsésebbeknek, ugyebár én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig dübörögnek tovább, itt az Antriton, Robbie Williams meg Kylie Minogue közöse, a Kids elsőként.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

esti rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: meg a part-time lover, itt az Antritton a dal, amire az ember kénytelenül is megmozdul, akarva akaratlanul. 16 óra 30 van, október 1-én csütörtökön járunk, ezúttal egy felhívással érkeztem önhöz, egy 15 éves lányt keresnek a tamási rendőrök, a lakosság segítségét kérik. Még szeptember 19-én engedély nélkül távozott Hőgyészi otthonából a 15 éves Kozma Miranda Vanda, aki azóta életjelet nem ad magáról, a tartózkodási helye pedig ismeretlen. Azt írják, nagyjából 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja szőkésbarna, hosszú. A mellkasán a nyak alatt egy karma feliratú tetoválás látható, eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A fotóját megtalálja az antrit.hu-n írt cikkünkben is, ha pedig látná valahol, a tamási rendőrkapitányság azt kéri, hogyha a tartózkodási helyéről is információval rendelkezik, akkor jelentkezzen vagy a tamási rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívó telefonszámon is. Mi pedig megyünk tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, azokat nem kell keresni, mert nem tűntek el, a Bon Jovi meg a We Weren't Born to Follow érkezik mindjárt, ne menjen sehova. We weren't born.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy amerikai rock együttesre folytatjuk, akik a pompatás stílus megalkotóiként váltak népszerűvé. Összesen 16 albumot adtak ki, amiből több is az első helyen kötött ki a világ top listáin. Ők a Bon Jovi és a We Weren't Born to Follow, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Madonna meg a Deeper and Deeper, itt az Antriton a 17 óra utolsó perceiben. Ezeket tapossuk, már közeledünk a 18-hoz, azt jelenti, hogy már a búcsúzom, holnap még 13 órától jövök majd, előtte viszont már reggel Dáviddal ébredezhet, Valis csatlakozik hozzá, hangolódnak a hétvégére, programoznak recept.

0: Ezek várják Önt is természetesen, és aztán a délutáni sávban pedig már együtt toljuk le az utolsó munka melós perceket. Én egyelőre köszönöm a figyelmét, holnap tehát akkor 13-kor várom, addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban. Az elmúlt 5 óra műsorvezetője Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a Magyar Külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílás zárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
1: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Reklám.
1: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe. Köztük a Budapesti Önkormányzati Park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén, autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát.
0: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit. FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Monsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnázium

0: gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kármán András vezeti a gazdasági és költségvetési kabinetet. Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kármán András vezeti a gazdasági és költségvetési kabinetet, ezt maga a pénzügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Kármán András posztjában kifejtette, hogy a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el. Többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozásfejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan megkezdte munkáját a fejlesztési, a stratégiai és a védelmi kabinet is. A kabinetek létrehozásának célja a hatékonyabb döntéshozatal és a kormány tehermentesítése. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a Vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Újabb középiskolák csatlakoztak szerdán Franciaországban a tiltakozó mozgalomhoz, amelyek során a tanulók iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, az épületek felújítását és tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A második hete tartó megmozdulásokat, amelyeket a radikális baloldal nyíltan támogat, az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik. Maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak, összetűznek a rendőrökkel. A 3700 állami fenntartású középiskola közül szerdán 356-ban voltak megmozdulások a keddi 338-hoz képest. A belügyminiszter azt közölte, hogy 625 embert erőszak miatt őrizetbe vettek, kedden 440 fiatalt állítottak elő. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az MT-vel. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre mától lehet jelentkezni az erőművekéjszakája.hu oldalon.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Mellrák prevenciós mobil program indul a legszegényebb településeken élő nőknek. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinetülés. Orvvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők az MTI-vel. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a páciens mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Szerdánként ezentúl egyik héten kormány, a másik héten kabinetülés lesz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István bejegyzésében felidézte, hogy 4 kabinetet hozott létre a kormány, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési és a védelmi kabinetet. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a kormány munkáját. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. A KDNP frakció vezetője rámutatott, a program megakadt és technikai okokra hivatkozva hetek, hónapok óta nem fizetik ki a jogosan járó juttatásokat. Őrizetbe vettek szerdán egy vadászt, aki tilalmi időszakban és nem csak a saját vadász területén lőtt vadakra, valamint egy volt vadászt, akinek az engedélyét már korábban visszavonták, közölte a Békés megyei rendőrfőkapitányság csütörtökön. A két dobozi férfit orvvadászat és lőfegyverrel visszaélés büntettekkel gyanúsítják, szerdai elfogásukban a terrorelhárítási központ munkatársai is részt vettek. A rendőrök vizsgálják, hogy hányszor és mekkora kárt okoztak az orvvadászattal. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, mindkettejük fegyvereit és lőszereit lefoglalták, olvasható a polisz.hu oldalon.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb

0: Lejjebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyolfelhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: night.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely. Felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a mellrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel, rózsaszín ruhát viselve, a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény.

0: felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely vissza

0: helyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: főleg, ha nem egy a nap.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

spiga. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: felállni.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.